Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek. Május 24-én, vagyis most vasárnap a Budapest Parkban szólnak majd. Na hát ezt a zenét egészen biztosan játsszák majd a Rádió 1-es DJ-k, ugye ők is fellépnek nemzetközi sztárjaink után. Cyril Samphel, Switch Disco, Accent, Tóta Bigél, aztán az After Party-n érkezik majd mindenki kedvenc Rádió 1-es DJ-je, senkit nem hagyunk ki. Bibi Rex, a Faithless, New Religion nagyot megy most a Top 50-es listánkon, szól a live mixekben is. Ezt hozom már is az éjszakai műszakhoz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például ez az Accent és a Don't Leave, ami egy másik Accent dallal is versenyben van jelenleg a Top 50-es listánkon, vasárnap együtt bulizhatunk vele is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Serial, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ezt a dalt pedig hozom nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata, azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd ember.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai, a zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hangolódunk egy kicsikét május 24-re. Pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Mondtam már? Nem is tudom, Rádió 1-esek. Cyril Sanford, Switch Disco, ők a nemzetközi sztárfellépők, Accent is érkezik hozzánk. Tóth Abigaillel biztosan előadják a Sugar Daddy-t. És aztán, ahogy lementek a nemzetközi produkciók, az After Party-n folytatódik a bulim, különböző helyszíneken az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Ed Sheeran és a Camera most Cyril remixében szól.

0: gondolók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

vagy, csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek megelevenednek most vasárnap a Budapest Parkban. A Rádió egy születésnapi fesztiválon érkeznek hozzánk a nemzetközi szupersztárok Cyril, Sam Felt, Switch Disco, Accent, Tóth Abigail. A közös dalukat már bekészítettem, azt a Sugar Daddy-t, amit élőben előadnak majd a Budapest Park nagyszínpadán, és ott persze jönnek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-n. Így indul a következő

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kis ujjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachellán, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

Sokáig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, ez pedig a visszaszámlálás, az év buliára már nem kell sokat várni, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Kuki gyűjtja majd a sort, egyébként a teljes line-up ott van a, például a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon, aztán Begi jön, a diszkósit, XM-t Tóth Abigail, Metzger Viki, és Vikit követi majd a színpadon a már is hallható Sam Felt, aki egyenesen Hollandiából érkezik, Cyril és a Switch Disco is jönnek hozzánk, hát mert tényleg mindjárt itt van.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Joel Corey, izmos barátunk a folytatásban, egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztivál sztár fellépője, egyenesen a ködös Albionból, Londonból. Márciusban az egyik nagyon komoly munkája az egy hivatalos remix David Guetta és Jennifer Lopez dalára, a Save Me Tonight-ra. És ez most egy olyan dala, amit aktuálisan nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nagyon korán kelőknek is, kukorékoló kakas helyett, hát végülis kakas folytatásban, akinek jól áll a latex ruha, bajuszt visel, és le tud szaltóval ugrani a zongora tetejéről. A színpadon Benson Boone-nak hívják, jön a Beautiful Things, egy abszolút világsláger tőle, Balázsék is érkeznek, 3-4-6 előtt egy kicsivel Beston, aztán pedig élőben, a stúdióból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem ismerte el bűnösségét a Faragtár utcai halálos baleset vádlottja. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz a Loki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Nem ismerte el bűnösségét az a most 21 éves nő, akit a 2024 márciusában történt három halálos áldozatot követelő debreceni Faragtár utcai baleset ügyében állítottak bíróság elé. Az ügyészség 6 éve fogházbüntetést és a közúti járművezetéstől való végleges eltiltást indítványozta. Ezt azonban a vádlott nem fogadta el, számolt be csütörtökön a DTV híradó. A vádirat szerint az akkor 19 éves nő a megengedett sebességhatárt túllépve haladt a Faragtár utcán. Kellő körültekintés nélkül szabálytalanul kezdett sávváltást, amely során neki ütközött a mellette közlekedő személygépkocsinak. Mindkét jármű a járdára sodródott, ahol 6 gyalogost ütöttek el. Közülük 3-an meghaltak. A tegnapi tárgyaláson jelen volt a baleset egyik sérültje is, aki kisfiával együtt sétált a járdán a becsapódás pillanatában. A gyermek a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az ügy tárgyalása június 23-án folytatódik. Akkor kezdődhet meg a tanúk meghallgatása. Csecsemő gondozó versenyt rendeztek a debreceni Szent László görög katolikus gimnáziumban. A Magyar Vöröskereszt országos megmérettetésének megyei fordulójába 14 csapat nevezett, általános és középiskolások is megmérették magukat. Sokan egy-egy ilyen alkalom után döntik el, hogy védőnők vagy kisgyermeknevelők lesznek. Az esemény túlmutat a versenyzésen, a csecsemő és kisdedellátáshoz, anyasághoz, apasághoz szükséges ismeretek elsajátítására is motiválják a fiatalokat. Sport. 2 héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik, jelentette be Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cég vezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplés jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlagnéző szám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencialiga sorsolása június 17-én lesz. A felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Többnyire napos idő ígérkezik, eső nem várható. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési idejéről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek. Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennünk a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltéme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra

0: A telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

0: fül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
2: Mondta,
3: hogy egy kicsit pocakos.
2: Nagy pocakos.
1: A kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
2: A legvonzóbb testzsírt?
1: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
2: Elkezdődjétek, visszajű. Legyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
1: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
3: Igen?
2: Na.
3: Mert, hogy
1: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második képet, el kell, hogy mondjam, hogy...
3: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
2: Nagyon kigyúrt.
1: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
3: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
2: már. Nálunk csak az néz ki, hogy aki börtönbe szabadult.
1: Igen.
3: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
1: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit
3: mackósabb. Megnyugtató apatest.
1: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
2: Ez úgy nézze rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben a iparágban, nem is értem.
1: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
2: Csak mert nézek.
1: Nem, igen.
2: Most csak nem látni akarok, most csak nézni.
1: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, hát azért, jó azért egy kicsit, dehogy is.
2: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
3: És aztán mit tudtál meg róluk?
2: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
1: Hogy borzasztóan unalmasak.
2: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
1: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: úgy
1: oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy féltő és szerető.
2: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
1: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
2: Hát nem tudom, de...
3: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
1: Ő a 35%-os, ő a nagyon, ő a pocakos.
3: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
1: Az 15, és hát van még a 12,
3: azt mondanád,
1: igen.
3: Hogy semmi nincs benne.
2: Figyelj, én a tejfölben is csak a 20%-osat veszem meg.
3: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
2: Íz.
1: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgat, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
2: Na, ez hülye.
1: Ez nem így van.
3: Ez nem igaz.
1: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
2: Nagyon sok pénzzel a számláját.
1: Így van. És ők a goldigerek. Így van.
2: Nem, úgy szerintem az egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és ritkán lehet...
1: kevésbé számít a külső?
2: Szerintem igen.
1: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
2: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
3: Igen. A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
1: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire, igen, ki mit mond.
3: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufircolni, vagy egyébként életed végéig vele élsz, lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
2: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
3: veszélyesek?
2: Nem azért veszélyes.
3: Megnyugodtam.
1: Oda jön. Fockása, ha csak kevés a mellé, jó este?
2: Na ezt nem. Hanem...
1: Menjünk ne olyan sportot, hogy olyan
2: nyugodt vagy. 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
3: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
2: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
1: Keratin, de szeretlek.
2: Az keratin. Kreatív, nem tudom. Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér és vödröket a konyha.
3: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
2: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
1: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
2: Vagy hát, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
1: És ha mondjuk van, jó arc, jó, dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
2: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Igen,
3: menjen
1: amerre lát, kedves Péter.
2: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
3: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
3: Csajokat.
1: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb
2: combok. Most egy olyan nőt nézünk, akit 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
3: gyönyörű.
2: Ez egy átlagos test.
3: Azt mondjuk rá, hogy
1: a 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 000 pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
3: Én ezen jobban meglepődöm, mint
1: szerintem
3: a másikon.
1: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
3: Ugye, hogy? Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
2: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy egy 30%-os az jó lehet az életvitele.
1: Tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
2: Nem,
1: egy,
2: ezt mondom, azt mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki
3: tökölcsön. Plusz egy joghurt, az egy joghurt. Mindig kell, hogy legyen meg saláta.
1: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
2: Igen.
1: Azért ez, azt nevessük el.
2: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem, valamit tudna.
1: Igen.
2: Azért az egy jobb élet stílus, nem? Vagy... Igen. De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
3: Tudtad volna vinni?
1: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
3: Adjad meg 25-nél már sikítanád.
2: Szóval 25-nél már felhívnál 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
3: Rátámadt. Úristen, megeszik engem is.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, ja, nem, úgy érzem megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
2: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
1: De azóta még jobban pusztítom az anyukat.
2: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem hívja állandóan.
1: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
2: Én... De már megint a betemetés. Hogy...
1: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os. Az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő. Meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
3: Mert ha belegondoltok, ez az elmúlt 50 év terméke.
1: Ez az 50 év,
3: évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
2: Ezt ők, és szerettem a sorozatokat?
3: Igen, szerettem. Ez egy plusz, ez csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
1: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
2: Egyedül lettem volna kövélyek, hogy zöldetek bele.
1: Gondolj, ott ült egy kis ütőtáskával, egy fekete a 60-as években. Azt
2: ezek a régi képek, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe. Azért a jövőből jöttem.
1: Nagyon durva. Ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt. Tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen. Azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
2: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok oda, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
1: igen, a csúnya.
2: Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
1: Igen, figyeljetek, hogy én jelent, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
2: Ennyi, a többi azt megoldódik.
1: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
2: Így van.
1: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
2: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
1: Vonzóan csúnya férfi. Mondja,
3: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
2: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és semmis haja.
3: A horgas orr az mindent visz.
2: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
1: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Jó, hát nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapnás zsivány. Írja Gaga. Lady Gaga.
2: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
3: Nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy ezzel így felnéz, tudod, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod is. Whoopi Goldberg.
2: Azért ahhoz kell, szerintem, a húzás.
3: Jó, igen.
1: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
2: nagyon szép.
1: Igen,
3: nagyon az
1: szép.
3: Az orr.
1: Kicsit banja is.
2: Igen. Nagyon szép, igen.
3: Igen.
1: Ugye?
2: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A
1: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
2: Igen, és ő
3: ott
2: sem.
3: Ott is nagyor.
1: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú,
2: felhúz a szemölökét,
1: ilyen. Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
2: Igen,
1: ugye?
2: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
1: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
2: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
3: Jó, mi van a csajos listát
2: jó,
3: is
2: még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
1: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
2: Benedict Cumberbatch úgy néz ki, mint egy geek.
1: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik. Összejönni
2: egy szó nélkül, semmit soha nem nézni rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
1: hát
2: néz
1: van
2: ki,
1: benne valami, nem?
2: Úgy néz ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, konkrétan úgy néz ki. Okay. Na, nőknél?
1: Oké, okay, nőknél ki van?
2: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de...
1: Pretty,
2: viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
1: Aha. Nekem is sose volt, még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
2: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
3: 30 kiló az egész csaj.
2: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
3: Hát nem tudom, én sose tudtam.
1: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó filmben játszott, benne van valami? Igen?
2: Igen, csak szerintem ő
1: aprócska.
2: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
1: Aha.
2: És hogy ettől...
1: Ő is megkapta.
2: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
1: Hm. Aha.
2: Valamiért ott befogva.
1: Igen. Hagyják a földrajzi távolságokat. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
3: Hát nem, hát
1: ő azért egy jó pali.
3: Képű csávó.
2: Aha. Ő az, aki volt James Bond, ugye?
1: Igen, ő volt a James Bond sokáig.
2: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
1: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
2: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
1: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, írja valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Na, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
3: És tetszett?
1: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
2: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
3: Igen, a törzsi tetoválás.
1: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
2: Neked bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
1: Aha.
2: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig vakszolja. Fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
1: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
2: Ez a hét szex.
1: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Cillian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
2: Szálljatok le az uramról!
1: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó se, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
2: Ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis
1: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
2: Jack Nicholson!
1: Mi van vele?
2: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
3: Összeborzoltad.
2: Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
1: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
2: Billy Bob Thornton, tessék!
1: Bocsánat, hogy ezt is tudom! Ja?
3: Elég jó vagy.
1: Honnan jönnek ezek csak így elő?
2: Van egy külön tekervényed erre.
1: Igen.
2: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
1: Pedig de aztán, ő is az ugly, de pretty.
2: Hát igen, nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
1: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
3: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát.
2: Neki
3: is nagy az orra, de ő szép csaj.
2: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod, így néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Mobil neted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
7: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem ismerte el bűnösségét a Faraktár utcai halálos baleset vádlottja. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz a Loki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Nem ismerte el bűnösségét az a most 21 éves nő, akit a 2024 márciusában történt három halálos áldozatot követelő debreceni Faraktár utcai baleset ügyében állítottak bíróság elé. Az ügyészség 6 éve fogházbüntetést és a közúti járművezetéstől való végleges eltiltást indítványozta. Ezt azonban a vádlott nem fogadta el, számolt be csütörtökön a DTV híradó. A vádirat szerint az akkor 19 éves nő a megengedett sebességhatárt túllépve haladt a Faraktár utcán, kellő körültekintés nélkül szabálytalanul kezdett sávváltást, amely során neki ütközött a mellette közlekedő személygépkocsinak. Mindkét jármű a járdára sodródott, ahol 6 gyalogost ütöttek el. Közülük 3-an meghaltak. A tegnapi tárgyaláson jelen volt a baleset egyik sérültje is, aki kisfiával együtt sétált a járdán a becsapódás pillanatában. A gyermek a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az ügy tárgyalása június 23-án folytatódik. Akkor kezdődhet meg a tanúk meghallgatása. Csecsemő gondozó versenyt rendeztek a debreceni Szent László görög katolikus gimnáziumban. A Magyar Vöröskereszt országos megmérettetésének megyei fordulójába 14 csapat nevezett, általános és középiskolások is megmérették magukat. Sokan egy-egy ilyen alkalom után döntik el, hogy védőnők vagy kisgyermeknevelők lesznek. Az esemény túlmutat a versenyzésen, a csecsemő és kisdedellátáshoz, anyasághoz, apasághoz szükséges ismeretek elsajátítására is motiválják a fiatalokat. Sport. 2 héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik, jelentette be Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cég vezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplés jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlagnéző szám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencialiga sorsolása június 17-én lesz. A felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Többnyire napos idő ígérkezik, eső nem várható. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék,
1: Viki, Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: Na szép jó reggelt kívánom mindenkinek így a három napos szünet ünnep előtt. Juliska, hello, jó reggelt! Hello, Feri, jó reggelt!
3: Szevasztok, hello, Julcsa!
2: Hello! Mindenkinek három napos hétvégére fordulunk rá, ugye barna vagy?
3: Úgy szeretem, én barna.
2: Barna, jó, szerintem az a sisak, a felhajtott sisak. Én is észrevettem magam, hogy a két nap alatt totál leégett az arcom.
3: De akkor ízére,
2: a motor.
3: Várj, akkor ízére barnulunk, hogy hívják.
4: Ninjára.
3: Ninja. Lego figurára.
4: Oh, igen.
3: Mert a sisak azért kitakar.
4: Mutika?
2: Nem. Nincsen barna színem, vagy nem jó egy ilyen arcszínem?
3: Na.
2: Nem látod?
4: Szép barna, de hát ott él a Velencei tó.
2: Ez igaz, ez igaz.
3: Szóval, igen. Meg nehéz. Hát az őcsök.
4: Igen.
3: Ez a kettő kiüt.
4: Te meg kis kékike.
2: Én meg most kékbe jöttem, és nagyon jól beértem. Kevés az autó. Bár ma őrületre számítok a városban, tehát most megindul mindenki.
3: Szerintem tegnap eltűztek.
2: Tegnap elmentek?
3: Tegnap eltűztek, én még benn voltam, és ilyen este 4 körül mentem, vagy délután este 4, hülye vagyok. Délután 4-5 körül mentem haza, és akkor már ment a mocorgás lefelé, tehát sokkal többen voltak így a Balaton irányában, mint egyébként szoktak. Mert ha van három napod, mit csinálsz?
4: Elmész veneszelni.
3: Hát hozzácsapsz még egyet.
2: Még egyet hozzá.
3: Mindjárt 4 csütörtök délután lépsz, ezt a pénteket kivetted, és akkor így megvan a 4 nap. Szerintem csendes lesz.
2: Az igen, lehet, hogy elindultak. Ja, de hétfő munkaszüneti nap. Mm-hmm. És vasárnap pedig Rádió 1-es buli.
3: Így is van.
4: Ott leszel?
2: Lehet.
4: Egyébként tényleg?
2: Nem tudom, igen, lehet. Nem tudom, hát Balcsi van, nem tudom, hát ez egy jó kérdés. De nagyon sokan mennek tőlünk is, meg lesznek ott sokan, meg nagy buli lesz, úgyhogy...
4: Óriási, igen.
2: Igen, hát ez már nálunk egy hagyomány.
3: Hagyományos, nem is tudom hány éve megy. Parkos, mindig izékor van, pünköstkor, hogy a nép hétfő még rápihenjen.
2: Igen.
4: A BL döntőre nem mész el, de a Rádió 1-es bulira igen.
2: BL döntő az jövő hét.
4: Az jövő hét,
2: igen.
3: Tényleg ilyen 3 millió forintos jegyárak vannak.
4: Hát igen. Néztétek a szállásárakat? Egy kicsit. Majd a vicc kedvéért menjetek már fel a Bookingra. Hát a legnagyobb poén. Nem néztétek?
2: Hát figyeljetek, azért megjön ide 60-70 ezer ember. Azért 60-70 ezer turista egyszer egy időben az óriási terhelés a szállodáknak, a reptérnek. Én tökre értem, hogy ők ilyen fölemelik az árakat. Ez egy piacgazdaság, amikor frekventáltá válik egy helyszín, emelünk az áron. Ez egy más országban is mindenki így csinálja, a Booking pláne, meg a szállodák is.
4: Okay, tehát láttad, hogy mit jelent a felemeljük az árakat kategória? Tehát, hogy mondjuk péntektől foglalsz vasárnapig, 1,5 millió forint alatt nem találsz szállást, de a két csillagos Ibizbe. Tehát, hogy valami
2: ránézhetnénk az árakra egyébként. Ránézhetnénk az árakra.
3: Most vagy jó lesz később.
2: Ez jó lesz később, erre beszéljük.
3: Tehát nekem referencia pontjaim vannak.
2: Igen.
3: Hely, ahol én szoktam aludni. Ha véletlenül elgurul a laszti, este egy itt mellettünk, és szoktam nektek mondani, hogy mekkora összegeket költök erre az alvásra, a másik a belvárosban. Jó, de menjünk erre később.
2: Nézzük meg egyébként, igen.
4: De tudjátok, hogy hova? Tudjátok, hogy hova kell menni most? Mondjuk hétvégén. Igazán, mi az igazán forró desztináció most?
2: Most hétvégén mi a forró desztináció? Várjál. Mi a forró desztináció?
3: Nem, az igazán forró a Velencei tó, mert nincs.
4: Berlin vagy Prága,
2: és mert...
4: miért?
2: Oda mész.
4: Nem.
2: Ja? Várjál, mert...
4: Vagy nem tudom, mert megyek valahova.
2: Ja, most van a meglepi utad?
4: Igen.
3: Én miért nem tudok róla? Nem is mondtad.
4: Hát, mert nem
2: én
4: velem
2: is csak blöfföltem. Fogalmam nincs. Csak ha nem tud róla, gondoltam, meglepi út.
4: Meglepi út, mert nekem holnap lesz a születésnapom, csak most olvastam a hírekben.
3: Hát készültünk, tudod.
4: Cukik vagytok.
3: De ezt tudtad.
2: Nem jó,
3: tovább. Igen.
4: Az a lényeg, hogy hát hogy ott is vannak már ebolások. Nem hallottatok a hírekben?
2: Hát várjál egy kicsit, hát bejövök ide, hogy egy jó péntek, egy pünkös, egy kis napsütés.
4: Azt itt a szomszédban már be.
2: Azt negyed hét szól, azt már megdönünk ebolába. Hát várjál, legalább a kávémat hagyjam meg, mielőtt megmurdálok ebolába. Hát
4: már nem ott a hanta.
2: Hol van ebola?
4: Berlinben is volt már, és már...
2: Berlin, nem Kongó, meg Csád, meg Szudán, meg nem tudom, Mély-Afrika. Hát
4: igen, mind a kettő olyan orvos, akik Kongóból, meg Ugandából jöttek haza.
2: Aha.
4: És igen, és tegnap néztem a...
2: Beebolásodtak.
4: Jön
2: a motaba.
4: És néztem tegnap a felvételeket, hát hallod, tudod, amikor ilyen abszolút szkafanderben, de olyan ilyen lezárt koposokba viszik őket, még élnek, de egy ilyen átlátszó, ilyen üvegkoposokban viszik őket, és hát az ott már nagyon nem a Covid kategória.
2: Aha. Nem, az nem...
4: Elég riasztóan néz.
2: Igen, azért máshogy is terjed. Azt hiszem, hogy ő terjed a legnehezebben, mert ő csak vérből vérbe talán. Tehát még csak az sem úgy, hogy letüsszentelek, hanem hogy vérren keresztül kell a vérnek. Tehát valami bonyolult, azért nem, nem Covid jellegű. Tehát ezért nem kell annyira félni, de valóban nagyon halálos. Hát ezt jobban kell idevegre nézni.
3: Jó, úgy van, jöjjenek.
2: Motaba vírus jön, igen. Igen.
3: Hogyha vérszövetséget akarunk kötni, mint az indiánoknak, akkor lehetünk motabások.
4: Most azt nem csináljuk.
3: Azt nem. Jó, most egy-egy van, attól Juli. Mondjuk, ha te oda mész, biztos, persze, hogy te igen,
4: hozok valami kis szuvenír.
3: Na, de mire számítasz ebben a meglepetés buliban?
4: Én szerintem valami meleg helyre megyünk.
2: Na, ne jussunk bajon melegekkel.
3: Jacuzzi bolt.
2: Szerintem legyen ott sok meleg, a melegek jól tudnak bulizni, jó arcok, nagy partit csinálnak, úgyhogy nincs. Azzal egyáltalán nincs baj.
4: Berlin lesz.
3: Jó, mi az itiner? Mit kaptál? Csomagolj be 3 napra, tegyél be fürdőruhát, szexi bugyit.
4: Igen. A szexi bugyi, leginkább ez volt.
3: Jó, az tehát Miró saját magát ajándékozza meg akkor.
4: Az biztos, hogy meleg helyre megyünk, de most, ha így körülnézek egyébként, úgy nagyon vacakidő sehol nincs. Igen, mindenütt jó idő van. Most a következő 3-4 napban.
2: Igen, de én szerintem most voltatok Alicante-ban, meg Valenciában, nem ott voltatok? Szerintem most lehet, hogy valami északi tartományt néztek, meg lehet, megnéztek egy Kopenhágát, lehet, hogy megnéztek, és tehát elmentek valahova, jó idő van, jó most oda menni, de skandináv ország.
4: Szóval megyünk északra?
2: Ja, de várj, a fürdőruhát be kell tenned.
4: Igen.
2: Aha.
4: De lehet, hogy ez csak elterelés.
2: Na jó, hát nem fogjuk kitalálni, azért azt hiszem, hogy nem fogjuk kitalálni. Elmeséled majd
4: jó,
2: kedden.
4: Remek.
2: Meg hát nyilván a posztokból, ha követnélek, akkor látnám, hogy miben vagy, de majd úgyis berakod a közösbe, és akkor azt fogjuk látni, ez hogy te mit csinálsz.
3: És jönnek a fél részeg üzeneteid este 7-kor.
2: De azokat szeretem, hogy
4: el kell jönnötök ide csapatot építenünk.
2: Igen.
4: Nagyon jó lesz.
2: Igen.
4: Egy-két aperol nagyon barátságos leszek, 3-4 aperolnál már kezdek kis
2: jók lenni. Jó, dobálj képeket, megnézzük. Nem tudnám most ezt kitalálni, de tök jó, hogy mész. Úgyhogy, ja. Azt írja valaki nekünk, hogy 500 széles törzsű gép jelentkezett be 29.30-ra. Gondold el, a reptéren el lesz zárva az egyik pálya.
4: Ja, igen.
2: És ott fogjuk tárolni a gépeket, hogy lehet fölhívjuk, tök érdekes, amit mond. Tehát, hogy annyian jönnek a BL döntőre. Nem tűnik soknak 70 ezer ember, vagy 80 ezer ember, abból mit tudom én, tényleg 1000 mondjuk magyar, 500, akik tényleg nagyon, hát hogy is mondjam, csak szerencsések és bejutottak, de azért egyszer egy időben az egy nagy fővárosnak is sok. Az a 70-80 ezer ember, az sok szoba, sok ágy, azért azt mire visszaosztott szobák számával, két fő szobák számával, meg nem tudom, az sok.
4: Hát annyira,
2: sok.
4: Hogy én úgy tudom, hogy Ferihegy egyet is megnyitják most ezért.
2: Az lehet egyébként, igen.
4: Ott is lesz némi kis forgalom.
2: Igen, Gyűr a hűkopula, hőkopula Európa felé, tegnap olvastam fel, ők nem lesznek perzsölő forróság, igen, Barnabás.
4: Én meg azt olvastam, hogy kettős fronthatás lesz most.
2: Az mi? Fáj a fejünk, és jól leszünk, sírunk, de hányunk, hányunk, de fosunk.
4: Igen, tehát
2: hideg.
4: Hideg-meleg egyszerre, igen. Tehát, hogy hideg is jön, meg meleg is jön.
2: Nem áll, gyerekek.
3: Hát az kiegyenlítődik egy idő után.
4: Vagy... Ezért hívják kettős frontot.
3: De mész, és akkor egy méterig hideg, igen, utána meg meleg? Vagy ez hogy van ez?
4: Reggel, amikor beállítod az zuhanyt.
2: Juli, mondd meg, hol mentek, hol lesz, akkor rossz idő. Csabi küldte nekünk.
4: Ez egy óriási tévedés velem kapcsolatosan egyébként, mert nyilván azt mindig elmondom, hogy ha szar idő van, de azt nem szoktam elmondani, ami alap, hogy jó idő van, és általában jó idő van. Tehát, hogy általában egyébként kifogjuk a jó időt.
3: Azt ki, meg a panelra néző.
2: Azt tényleg írják, kíváncsi, hogy erdőberény, azt írja, hogy erdő, Zalakaros. Berlin Love Parade, eléggé meleg.
4: Becsés.
2: Becsés, igen. Sziasztok, az öreg Ronaldo szaudi bajnok lett. Na, most mondd meg, behúzta először. Végre, akkor ez is megvan nekem.
3: Az jó, hogy
2: a Szaudiban, hát ő sosem nyerte meg ezt a bajnokságot, volt ott már minden más kupagyőztes, még nem tudom, de magát a bajnokságot a csapatával az elmúlt 4-5 évben ő nem tudta megnyerni. Hát. Tehát ez hiányzott, hogy ott van az El Nassr, akárhol, nem tudom.
3: Elrettenett pénzét,
2: de sosem lett bajnok, és már azért küzdött, hogy legalább ezt is elmutassa, hogy meglegyen, és meglett neki. Tehát, hogy...
4: De vannak jó szaudi focisták egyébként?
2: Hát ilyen leigazolt öreg európaiak. Nem túl színvonalas a szaudi bajnokság, de az, hogy az ő csapatával ezt nem tudod megnyerni, nyilván neki ez egy presztízs, hogy ahol van, azért annak a csapatnak egyszer bajnoknak kell lenni, és most megnyerte.
4: Hát most néztem ilyen felvételeket, hogy milyen szurkolók jönnek majd, ugye Arsenal például, hát az óriási lesz. Figyelj, iszonyatosan jó hangulat lesz. Szerintem szét fogják verni a várost. De...
2: Lehet, hogy lesz egy kis kakaskodás. Ki játssza a döntőt, Arsenal?
4: Arsenal PSG.
2: Hát azért ez milyen lehet a kis izé Raffaellónak, vagy Donatellónak? Ez Mbappénak, hogy
3: nincs benne.
2: Hogy amíg ott voltál, addig esélytelen voltál, elmentél a Madridba, Elmentél a Madridba, hogy BL-t szerezzél, az azóta kétszer volt döntős a csapatod, egyszer már megnyerte, és most megint döntős, nem? Vagy van kétszer döntős, egyszer nyert.
3: És vergődik a Madridban egyébként? Vagy ott jól van? Csak...
2: Madridba, Mbappé? Ki akar? Az azóta kétszer volt döntős a csapatod, egyszer már megnyerte, és most megint döntős, nem? Vagy van kétszer döntős, egyszer nyert.
3: És vergődik a Madridban egyébként? Vagy ott jól van?

0: Arsenal PSG a londoni klubnál fel vannak háborodva az árak miatt, míg a PSG vezetősége a komplett 500 fővel érkező stábnak állja a hétvégét. Szállás. Na most lenne egy lakás a Budapesten, csak ki költözik hétvégére. Jó, hát a PSG az ugye Katar, tehát ő a Nassernek az egyik zsebe, az a PSG nagyjából. Tehát, és még van 600 másik sporták, 600 másik nagy név a zsebében, és ez mindig csak a sport.
1: Nagy sohajtva kiadva a határúti Ibiszhoz.
0: Hát igen, azért a Nasserék azért ezben nagyon, nagyon, nagyon komolyan benne vannak gyerekek, ez ugye katari tulajdonos, azért katari szponzor és tulajdonos a PSG. Kikesselnek bárkit, bármilyen 500 ember eljön ide, és meghúzza magát a háromcsillagos Ibisz hotelbe.
1: Nem szabadnak meg tőle.
0: Ki tudják fizetni. Valahogy ki tudják fizetni. Meg a kerozint is. Úgyhogy...
1: Szóval, hogyha van egy kiadó szobátok bárhol, egy kiadó garázs, most a hétvégén nagyot lehet vele ezt a
0: nagyon?
1: Kiadani. Hallod, az Airbnb mondom,
2: taxisok is biztos dörzsölik a kezüket, érted?
0: Hát igen.
1: Vendéglátósok.
0: Papad is nagyot megy, azt jövök, hogy 400 eurós víz és 900 eurós EasyJet járatok. Gyerekek, ez kínálat kereslet. Ezért nem tudom őket sajnos ostorozni, ha valahova egyszer csak megnő a kereslet. Hát amikor mi megcsináltuk a plázson ugye az első bulit 2 éve. Hát nekem szóltak, hogy a Booking háromszorosára emelt az árakat, mert meghirdettem, hogy augusztus 19, és az algoritmus érezte, hogy mindenki rákeresett arra, hogy Siófok szállás. Abban a pillanatban kilőtt az algoritmus, és mondták, hogy 2 órán belül annyi keresés volt Siófok éjszakára, hogy 2-szörösére nőttek a Bookingon a Siófoki árak.
1: Sürgősen egyébként el kellene kezdeni, hogy majd most augusztusra is foglalni majd valamit, mert meg kell nézni, mert hogy már
0: igen.
1: Ott is...
0: Nem vagyunk egy Arsenal PSG, de...
1: Hát de, majd.
2: Majd most.
0: De ott is,
1: hát de figyelj,
0: ott is
1: egyébként megnyed. A szigetes buli az körülbelül annyi ember, nem?
0: A szigetes buli az 65 ezer ember.
1: Mondjuk nyilván ezeknek döntő többsége. Mondjuk
0: építsünk akkor, oda egy lakótelepet, hát ott akarnak aludni, addig hát ha megépül, szóljunk valakinek.
1: És ott fogsz ülni a recin.
0: Igen.
1: Volt foglalása?
0: Na jól van, jövünk, megyünk, gyerekek.
1: Megyünk.
0: Jó, 3 perc, pontosan 6:30, ha van valami, akkor küldjetek közlekedés. Egy bármi, pedig itt vagyunk mindjárt, érek után.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek

0: Friss infók a stil.hu-n. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A csirke szárnya legjobb a grillen.
2: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
1: Mondom, hogy a szárnya jó.
3: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu. JUSZK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megerősített kapacitásokkal készül a MÁVA hosszú hétvégére. Új bemutató lesz ma este a Csokonai Fórumban. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán azt közölte. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai destinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Hozzátette, a zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalék szerelvények is készenlétben állnak.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Május 25-én pünköst hétfőn a felszíni parkolás díjmentes lesz Debrecenben. A mélygarázsokban azonban ezen a napon is fizetni kell majd. A DV Parking felhívja a figyelmet arra is, hogy a társaság ügyfélszolgálata pünköst hétfőn zárva tart. A háromnapos hosszú hétvégét követően kedden reggel 8 órától várja újra a lakosságot. Addig is egyszerűbb kérdésekben a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu honlap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
1: A DV Parking információit hallották.
2: További híreink. Egyszerű, gyors, környezetbarát. Egyre többen választják a kerékpáros közlekedést Debrecenben. A városban már több mint 120 km bicikliút van. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a megfelelő védőfelszerelésekkel két keréken is biztonságosabb a közlekedés. A DTV híradó által megkérdezett szakértő szerint a bukósisakon kívül van még pár dolog, amit érdemes ellenőrizni, mielőtt biciklizni indulunk. Vig Tamást, a Debex Extreme Sport Park létesítményvezetőjét hallják.
3: Aki a téli időszakban nem bringázott és most veszi elő a biciklét, az mindenképpen nézze meg a keréknyomást, nézze meg a fékeket, a láncot, a váltót, hogy biztonságosan működik-e. Hogyha nem ért hozzá, akkor vigye le egy szakszervizbe. Nagyon fontos szerintem az is, hogyha valaki elkezd bringázni, akkor ne hosszú távra induljon el először.
2: A bringás közösség erősítése érdekében Debrecenben egyre gyakrabban tartanak kerékpáros családi napokat, túrákat és felvonulásokat is. Hol a határ az önfeladásban, mikor veszhet el a méltóság? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen új előadása. A társulat Örkény István nagy sikerű groteszk drámáját, a Tótékat állította színre. A mű premierje ma 19 órakor lesz a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében. Többnyire napos időig érkezik, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Hát ezt a dalt is jól meggyalázták. Na mindegy, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva. Valamikor ez is egy jó dal volt.
2: Semmit nem jelent a mai fiatalok. Ez így van. Ez valaha jó volt nekik, most így jó?
1: Ez így van.
2: Nem jobb, nem rosszabb, csak más.
1: Ez Robert Mice. Igen. Fable vagy a Children. Ez a Children, igen. Hát, úristen. Alap. Alapmű, csak meghallottad az első pár taktus, és rázott a hideg hajnalba, hogy jöttél haza a buliból. Még egy kis Childrennel, vagy a Fable-re levezettél, persze, hát az...
3: Na, majd augusztusban?
1: Ez nincsen.
3: Ne.
1: Children? Nem is
3: hát
1: volt.
3: Hogy?
1: Nem is volt. Nem
3: frissíted?
1: Hát, az nagyon szép, de hát azért ezen figyelj.
3: Ó, hát ez egy himnusz, hát az
1: ja, alap,
3: ott kell
1: alap, igen, csak nagyon lassú, hát ez egy nagyon utazós, azért nagyon lassú. De hát milyen szép.
3: Az elején, vagy ez lenne az utolsó szám.
2: Erre kapcsolják fel a villanyt, mi?
3: Ne, kell.
1: Szegény, meg is halt ő egyébként.
3: Tényleg?
1: Meghalt, Robert Mice már meghalt. Ő nagyon nagy. 2-3 muzsikát itt, meg jó producer volt egyébként. De nagyon jó, hát ez a dal. Na most, ehhez képest. És ez a rövidített, mert ez igen, hosszabban indul. Igen. Jó, akkor most már várjuk meg csak, amíg elindul.
2: Azért, na, azért itt már kicsit
3: bűnt. Már nagyon túl, már nagyon csapatnál, hallod?
1: Ne
3: viccelj már, erre nagyon nagyot tolnál.
1: Ez nagy muzsika, gyerekek. Már ez ennek az, amit hallottatok az előbb, ez az eredet ilyen. Igen, hidegrázós. Tehát ez hidegrázós. Ezeket csak elrontani lehet, ezzel tényleg ez a baj.
3: Mint a fét lesz.
1: Erre igen. Mennyit csőröztem ide. Mennyit csőrözött erre, igen. Na jó, gyerekek, 78 nap egyébként a bulig, úgyhogy lassan el kéne kezdeni mesélni az információkat.
2: Igen,
1: majd, úgyhogy
2: jó lenne, ha tudnánk valami apróságot, részletet, hogy lehet be, meg ki.
3: Lassan el kellene kezdenetek elindulni a buliga, hogy biztosan odaérjetek.
1: Hogy a dolgok állnak lassan, egyébként jó elindultak.
3: Hogy biztosan bejussat.
1: Mondunk majd, meg sok minden lesz, úgyhogy ezeket majd úgyis mondjuk, igen. Jól van, Melbimbo állító, igen. Megvan a játékosunk, Anna? Boldog szülinapot, te drága Juli néni. Today is the day.
3: Holnap lesz a day.
2: Holnap
1: hát
2: lesz
1: akkor,
2: a
1: ja, csak az holnapra írják ma.
3: Ma.
2: Jó, mert holnap nem lesz itt a Juli. Ma. Ja, mi sem.
1: Holnap nem vagyunk itt mi sem.
3: Ma csak névnap.
1: Holnap. Ma van a névnapod.
3: Igen, ma van Júlia Rita. Úgyhogy innen is.
1: Ó, mennyire lefosom.
2: De Rita is vagy?
1: Már a névnapokat, már úgy általában minek ünnepeljük. Pista vagy, Pista, jó. Kár, gyere, ígyunk egyet. A magyar kitalálta a névnapot.
2: De ez pont erre való, hogy
1: ígyunk egyet, Pista. Ígyunk egyet, Tibi. Szia, Tibi, hogy vagy?
2: Tibikém, ma van. Ma van,
1: gyere, ígyunk egyet.
2: Hónap lesz, gyere.
1: Hogy hívna, Pista, hát szó van egy hónap. Jó, vagy gyere, Pistukám, ígyunk egyet, nem? Tehát ez valami, ráadásul most tehetsz róla. Tehát mondjuk a születésedről sem, de azért az egy fontos nap, hogy az mégiscsak. De.
3: Én csak a névnapok. A sajátomat tudom.
1: Nem ünnepletes ünnep.
3: Á, de hogy a gyerekekét sem tudom. Néha így emlékeztetek, hogy anya, ma van. Aha, jó.
2: Oké, mehetünk tovább.
1: Hát akkor
2: elhatakor. De elmentél az információ mellett, hogy ő Rita.
3: Is.
2: Is.
1: Tényleg? A harmadik neved?
2: Igen.
1: Hát mindenkinek gyatra a harmadik neve.
2: Én mindig úgy meglepő. Neked van?
4: Neked van. Neked mi?
2: Nekem nincs.
4: Nincs.
1: Nincs harmadik neved?
2: Olyan szegények voltunk, érted, hogy még erre.
4: Azon is forroltunk. Nem, nekem van.
1: Mi? Várjál, te már mondtad ezt sokszor. Igen.
4: Az Erzsébet.
2: Zsül?
4: Anna Erzsébet.
2: Neked sincs. Ők is szegények voltak. Ennyi.
3: Ki volt az Erzsébet?
4: Senki. Nem senki tudom, ez nem, nem, nem, nem
1: Bözsi.
4: Értem.
1: Bözsi kép.
4: Nem értem. Bözsi. Hát Isten nyugasztalja anyámat, de meg apámat, de hogy ez mi?
1: Bözsi. Hát volt én, akkor én mit mondjak?
3: Senki. Ki az Otto?
1: Hát én mit mondjak az Otto?
4: Hát ez az Otto.
2: Tudod, mit mondják? Köszönetet, haver, az DJ Otti miatt.
1: Ha egyszer tudta volna a nagybátyám, hogy 63 000 leszünk a szigeten a bulin.
4: Ez ugye?
1: Igen, de tényleg egyébként. No. Nekem ugye az volt, hogy az anyukám testvérét kaptam. Én és a bátyám kapta az apukája testvérét. Tehát, hogy mi a tesóknak a harmadik nevét kaptuk, és én születtem másodiknak, ez én anyukámnak, a bátyának. Ez egy fasság.
4: De hogy... hát én meg se tudom magyarázni.
1: Otto nevet odarakni, hát kikérem magamnak.
2: Nincsen senki.
4: Mindenki Anna volt. Mindenki Anna volt, így a felmenőim közül.
2: Lehet, hogy apád szerelmes volt egy Erzsébe.
4: Az lehet, azt el tudom képzelni valami.
1: Volt valami.
2: Az egyik konyhalány.
4: Egy konyhalány, Erzsike.
2: Erzsike.
1: Volt valami rejtett dolog.
4: Biztos valami ilyesmi.
3: A férje már most vérig van sértődve, mert a múltkor beszélgettünk arról, hogy ha a gyerekeknek majd egyszer gyerekeik lesznek, akkor így felsorolták, hogy mik lehetnek a lehetséges keresztnevek, és a Miroslav sehol nincsen ott. És a Miro egy kicsit így jut, hogy nem a szartom.
2: De, tényleg.
1: Miroszláv nincs ott.
3: Senki nem akar legalább második névnek egy jó Miroszlávot.
1: Már bepatintottad?
4: Hát, itt várakozik a vonalban.
1: Akkor lejátszunk, és akután meg beszélgetünk. Haló!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, csáó, hogy hívnál?
5: Balázs.
3: Ugye kis üncután.
1: Ugye kis
3: üncután.
1: Balázs. Mi helyzet, Balázs, honnan hívtál minket?
5: Szeged mellől hívtalak titeket most.
1: És mit csinálsz?
5: Most éppen a kocsiban ülök, és várom, hogy leteljen a játék.
2: Igen, ez egyébként?
5: Ez egyébként villanyszerelőként dolgozom.
1: Az képes egész értelmes vagy. Nem úgy, hát nem olyan hangod. Most nem bátva, nem tudom.
2: Milyenek a villanyszerelők?
1: Én azt hittem, hogy nem tudom. Orvosnak tanulsz, ügyvéd, vagy mit tudom, hogy a hangod alapján, hogy máshol tett. Mindig tippelek a fejembe, hogy ő vagy mivel foglalkozik. Ápoló, taxis, ügyvéd, orvos, amit tudom, én nem tudom. De villanyszerelő vagy akkor.
5: Igen, igen.
1: De ez is az eredeti foglalkozásod, végzettséged.
5: Igen, igen, igen.
1: Ha? Bocs, csak közben víz alatt sakkoznak egy medencét.
2: Na, ez majd később, jó?
1: Szürális dolgokat mutat az RTL közben. Na, jól van.
3: És jól hasít egyébként a meló.
5: Egész jól hasít, igen.
1: Igen?
2: Saját vállalkozás, hogy bedolgozol?
5: Bedolgozok, cégnek dolgozok most.
1: Nagyon, nagyon jó. Kivel játszanál?
5: Júlival.
1: Jaj, de jó, hogy ez napos. A Balázsra, nem a Balázsra a cím. Ú, de örülök. Látod, ennek most, na, látod, most kezdesz szimpatikus lenni, hogy ez, én ezt nem szeretem, hogy Balázsra kívül, Balázsra, a nevünk alapján Druszán tartsunk össze. Ez az tök jó, hogy ez, ebből te kiléptél, és azt mondod, hogy Balázsra kívül, de Júlival szeretnéd játszani. Megdicsérlek, Balázs, megdicsérlek.
3: Rámegy a gyengére.
1: Mész, mész a gyengére rámész. Ez a beszéd.
5: Meg a
1: névnaposra. Meg a holnapi születésnaposra. Jó van most már. A meglepetés utazásra.
3: Azt! Tudja dolgot át!
1: Tudja dolgot, ezt nem szeretem. Mehetünk?
5: Mehetünk, kezdhetünk.
1: Jó, jó.
3: Szegeden most bornapok vannak, jól tudom?
5: Jól tudod, igen, most fog kezdődni.
2: Meg is vagyunk, szép. Jó.
1: Köszönjük, jó van.
2: Vagyunk,
1: ahogy jöttél, úgy néz. Azt mondtad, jól tudod, igen. Lehet, hogy észre se vetted, Balázs, ezért szólok csak, hogy valaki gyorsan kimondja, nem is vesz észre. Mondd egy, jól tudod, igen.
5: Igen, igen, igen, igen, benne volt, igen. Észre is vettem.
1: Ja, jó. Na,
2: de nem lepődtél meg nagyon.
1: Rendes gyerek vagy te, Balázs, rendes gyerek vagy, komolyan mondom. Játszol a Julival, odaadod az ünnepeltnek a pontot, így kell csinálni. De várjad, akkor te ennyire a fezeljegyért jöttél, vagy nem is tudtad, hogy közben fezeljegyet is kapsz?
5: Hallottam, hogy van fezeljegy, azért is jöttem. Meg hallottam, hogy Julinak névnapja is van a mai nap, úgyhogy így egy kicsikét meg ünnepelvén, meg ajándékozva egy nyeréssel.
3: Nagyon drága,
1: puncsoska, puncsoska, nem kell itt puncsolni.
3: Hagytál elvérezni, szánalomból.
1: Na figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél. Ja, ha jó gombot nyomnék, akkor hallanánk.
6: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
2: Na?
5: Nagyon jó. Nagyon jó hangzik. Szuper.
2: Nagy koncertek, nagy bulik. Tök jó fesztivál. Mi mindig bemegyünk, én nagyon szeretem. Még olyan jó emberi. Nagyon szuper igen, lesz. Igen, gyertek!
5: Igen. Hallottam már róla, úgyhogy mindenféleképpen megyünk.
1: Úgyhogy... Jól van.
3: Mit viszel? Kivel mész?
5: Drága feleségemmel.
2: Ó, drága asszony.
1: Úristen. A jó drága asszony.
3: Már jönnek az SMS-ek, úristen a hangi.
1: Nagyon, nagyon tetszik a hangod a csajoknak, Balázs.
5: Ó, köszönöm szépen.
2: De ne
5: ember.
2: Felejtsd el, hogy van feleséged.
1: Igen.
2: Még nem mielőtt ezt túl gondolod.
1: Igen. Jól van, Balázs, küldjük egyeket neked, jó?
5: Rendben, köszönöm szépen. Sziasztok, szép napot.
1: Ciao, ciao. Hello, hello.
2: Szevasz, Balázs.
1: Na, jó van. Oké, hol tartottunk? Ja, hogy nem is tudom.
3: A második névnél.
1: A második nevet beszélgettünk még, mert igen, igen, igen, igen. Azt mondja, hogy Balázs mondta, hogy jó volt velem csokolozni, ha most élőben vagytok, üzentek Balázsnak. Honnan tudod, hogy Balázs, micsoda? Nagyon jó a hangja Balázsnak. Anyukáddal elbeszélgetnék, na az már nekem szól, igen. De itt nagyon rágerjedtek a csajok Balázs hangjára.
3: Miért szól neked az, hogy anyukáddal elbeszélgetnék?
1: Az Otto, az már nekem szól, az Otto miatt. Az Otto miatt. Igen, hogy honnan a név, ja. Héten foglaltam szállásokat az Oti bulira, a hatodik kerületbe sikerült, várjuk, nagyon Rita vagyok. Augusztusra. Hát ott is valószínűleg azért a 60-ból, ha 40 ezer vidéki, azért az is
2: itt kell aludni.
1: Megdobja a szállás foglalást.
3: Meg kéne nézni az Airbnb-t, hogy ott is kilőtte. Van egy ilyen tüske.
1: Augusztuson meg tud nézni?
3: Hát hogy ne?
2: Hát persze.
1: Tényleg?
3: Persze.
1: Nézd már rá az augusztus 8-ra. Ki mutatja, hogy van-e?
3: Hát látod, hogy mondjuk akarok foglalni?
1: De csak az, hogy általános összesítésben kirakja neked, hogy magasabb a szállásfoglalás?
3: Nem, hát rámegyek mondjuk a Budapest térképre, és azt látom, hogy ami mondjuk általában ilyen 40-50 ezer forint, az hirtelen 150-160.
2: Augusztus 8-a este, én ugye tudok kettőt, arra szoktam mindig rákeresni, hogy egyébként ez mennyi szokott lenni. Már mondom is.
1: Na.
2: Ja, várjál, ez most még a...
1: Ja, az Európa van, és izé, Párizs, Champs-Élysées. Nem, igen, nem. Róma, Colosseum mellett, most ne azt nézd azért, érted? New York Sheraton Hotel.
2: Az is egy kicsit több egyébként. Több lett? Tehát az a belvárosi, ahol én szoktam aludni, az alapáron olyan 28 körül van, 64 ezer.
1: Mi van?
2: Hát egy duplázás benne van. Duplázás meg egy kis apró.
1: Ne csinálj!
2: De...
1: Hát gyerek, Bal, idegenforgalmi nagyhatalom lettem.
2: Lettem, ez úgy kell mondani, lettem.
1: Idegenforgalmi nagyhatalom, lettem egy személy.
3: Téged megkerestem sokára.
1: Tehát a 28 ezre szállás augusztusban.
2: 64 ezer, igen.
1: Akkor valószínűleg annyi keresés van a szállásokra szintén, ha mondjuk 60 ezerből aludjon itt mondjuk 30. Aludjon itt a fele, aki vidékről jön, máshonnan jön, nem budapesti. Azt érzékeli az algoritmus, tehát akkor az azt jelenti, hogy az majdnem, majdnem kétszeres, nem, az háromszorosára ment majdnem felé, vagy duplán kétszerese.
2: 30 ezerre.
1: Akkor az kétszeresére ment.
2: Kétszerese meg egy kicsi azért mondtam,
3: de igen. Én százalékot kérnék.
1: Hát bocsánat, akkor szeretnék.
3: Tényező vagy.
1: Hát elnézést kérek, de akkor itt keresse meg a turisztikai hivatal.
3: És csókolja meg.
1: És mondja, kezdjen el velem tárgyalni.
2: Egy támogatást beadhat a buliba.
1: Adjon be egy támogatást, és keresse a szót, hogy köszönjük. Ez legyen bekészítve egy nagyon nagy. Ja, és hát Karácsony Gergőtől nagyon számítok hogy földobom a Budapest idegen forgalmát egy személyben, hogy akkor szeretném, ha megérkeznének, és legalább egy hal köszönömöt elsuttognánk. Köszönjük, Bali.
2: Ennyi.
1: Budapest.
2: Egy estét legalább szépé teszel a városban.
1: Igen, akkor az eldőlt, én nem alszom egy percet, sem írja valaki.
3: A BKK nagyon kapaszkodik.
1: Igen, ez menő egyébként.
3: Azért az hiszek.
1: Igen, én ezt először a Bookingban se akartam állni 2 éve a plázsolás, akkor többen mutatták, hogy de higgyem el tényleg, de azért ez itt tényleg jó. Siófokra foglaltam szállást, a legolcsóbbat 40 ezer volt egy éjszaka ellátás nélkül.
3: Itt van, aki feketeöves, mert hogy ő már tavaly lefoglalta a 6. kerületi hotelszobát, Oti Bulira 29 ezer forintért.
2: Menő vagy.
1: De honnan tudta tavaly, hogy mi a dátum? Ja, mert tavaly jöttünk-e a dátummal? Nem idén? Mit tudom, én már nem tudom. Nem, hát idén jöttünk-e a dátummal.
3: Akkor szerintem aznap, amikor megvette.
1: Ja, jövőt, ja, akkor... aha. Igen. Olcsóbb amfetamint venni, és nem aludni, mint szállatéren.
2: Egyébként.
1: Én belvárosban alszok, csak egy padon írja valaki.
3: De egyébként hát ott van a sziget, hát elviszed a sátrat, felvered, nem?
1: Nem tud, vagy nem lehet? Hát nem maradhatsz bent, nem maradhatsz bent, mert utána még másnap van egy másik koncert, és utána teljes kiürítés van, és akkor a teljes kiürítés után kezdik el beengedni majd a bérleteseket.
2: Másnap van egy másik kont, de az még nem sziget.
1: Ja, de jó, az nem, már egyébként a mínusz egyedik vagy nulladik, de már lejött az a Brody, azt hiszem Brody emléknap, az vagy emlékkont, nem emlék, vagy él szegény Brody, él még, csak hogy Brody tiszteg, és pályamű, és azon van, föllépnek egy csomó kortárzenések, uh-huh. meg fiatalok, meg minden, de és azt már csatolják a szigethez. Ami még nem, ugye hivatalosan nem de sziget, de azt hiszem az már sziget, mínusz egy sziget, mínusz kettő, nem tudom mi, de hogy az már azzal hivatalosan kvázi valamennyire indul. De most engednek-e ott beköltözőket, vagy nem, vagy ott még utána kiürítésen, ezt nem tudom. De ott a Brody dalok napja, valami ilyesmi van, és akkor ott mindenki fellép.
3: Tényleg ez a hivatalos megnevezés, hogy Oti szorzó.
1: Igen, meg BL szorzó. Na, megnézzük a szállásokat. Jól van, jövő mindjárt, 4 perc van pontosan 7 óra, és...
3: Azt írják, tavaly hoztad nyilvánosságra az időpontot, mi is decemberben vettük meg a jegyeket, Zoltán.
1: Bocsánat, nem emlékeztem Zoltán. Most, ez idén tavasszal mondtuk, vagy tavaly elmondtuk már, hogy teljesen, már. Annyira gyorsan telik az idő, hogy teljesen összefolyik egyébként egy csomó.
3: Mindjárt június.
1: Hallod? Hát, hogy lassan hajózunk, ezt elmondtuk tegnap a dátumot, és 2 hét és elmennek osztálykirándulni, vége az iskolának. Már most hétvégén, vagy jövét hétvégén Szegeden van. Nem a szín, hanem valamilyen kisebb fesztivál. Aura fesztivál, színfesztivál, fényfesztivál, szivárványfesztivál, mit tudom, de nem olyan LMBTQ, de hogy már egy kisebb fesztivál, az első fesztivál a nyáron.
2: Megindul a nyár, jön a bizsergés.
1: Igen, abszolút. Igen, jövünk mindjárt. 3 perc van, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajom szintekem hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecse zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Steinkérkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: millásom.com. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. Totáljékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.

0: Péter, az egészség a küldetésünk.
1: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
2: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Rendeljen a Formula Ételbárból, Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
5: Ó, már megint koszos az autóm.
6: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
5: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
7: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizzair járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizzair applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
8: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
9: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és négy kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.
10: Rádió 1.
11: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Nem ismerte el bűnösségét a Faragtár utcai halálos baleset vádlottja. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz Szaloki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem ismerte el bűnösségét az a most 21 éves nő, akit a 2024 márciusában történt három halálos áldozatot követelő debreceni Faragtár utcai baleset ügyében állítottak bíróság elé. Az ügyészség 6 éve fogházbüntetést és a közúti járművezetéstől való végleges eltiltást indítványozta. Ezt azonban a vádlott nem fogadta el, számolt be csütörtökön a DTV híradó. A vádirat szerint az akkor 19 éves nő a megengedett sebességhatárt túllépve haladt a Faragtár utcán, kellő körültekintés nélkül szabálytalanul kezdett sávváltást, amely során neki ütközött a mellette közlekedő személygépkocsinak. Mindkét jármű a járdára sodródott, ahol 6 gyalogost ütöttek el, közülük 3-an meghaltak. A tegnapi tárgyaláson jelen volt a baleset egyik sérültje is, aki kisfiával együtt sétált a járdán a becsapódás pillanatában. A gyermek a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az ügy tárgyalása június 23-án folytatódik.
10: Gazdasági hírek.
12: Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet tegnap az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A nyári szezonban egyébként a legtöbb diák munka már a minimálbérnél magasabb bérszinten érhető el.
13: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
12: Sport. Két héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik, jelentette be Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cég vezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplés jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlagnézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencialiga sorsolása június 17-én lesz. A felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Többnyire napos idő ígérkezik, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, 7 óra után 12 perccel Kőves Kálmán körült a Hungaira irányába áll az ülő és kőbányi ütközött, elgázoltak egy rolleres, plusz két autó ütközött, hatóság még nincs, róka. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Óvatosak legyetek, jó? UMV játékra nyertem nálatok, azóta nem jött meg a benya, vagy csak én vagyok béna, köszönöm a segítséget, Daniella kérdezi.
2: Oda kell állni.
1: Rákészülünk, oda kell állni, szólni kell, hogy...
2: A benzinkúthoz, hát nem küldjük a benyát.
1: Igen. Álljod a tankot be, azt menje. Nem, utána nézünk Annának, továbbítjuk Anna, továbbítjuk, hívni fogunk, szólunk, ezt nem... Ennek mindig utána nézünk, ha valaki valamilyen nyeremény nem kap meg, azt szeretjük azért elintézni, úgyhogy jó, hogy jelezted. Ha most még 50-en jelzik, akkor azt már nem fogjuk elhinni. Igen, azt mondja, hogy nézem még, hogy mi van. Meleg kupola? Gyerekek,
3: hőkupola
1: érkezik hozzánk, van ilyen?
3: Ránkborítják a meleg kupolát, és akkor melegszünk.
1: De az egyébként nem baj, hogy június elején, május végén ránk borítják a hőkupolát, nem? Mivel bocsiban nincs, nem hallgatom a rivális, adok nektek egy esélyt.
2: Köszönöm.
1: Jók leszünk. Szálláserről kitérve egy panzi, amit használtunk a párommal párszor, egy-két fő 30 ezer volt, most 29-én ugyanez a szoba, 344 ezer alhangon. Szerintem szánalmas, ez olyan, mint a lángos szezon van, meg kell szedni magunkat. Remélem, nem csalódom bennetek. Gyerekek, itt aztán megtisztelt bennünket egy retro hallgató, és azt mondja, hogy ne csalódjon bennünk.
3: Innen is pusztulunk.
2: Kicsit izgulok is.
1: Igen, egy kicsit most azért elfogott a rettegés, hogy mit ír majd 10 óra, akkor megy. Ma marad vagy visszamegy. Jaj, neki is úrcút, ő is itt van. Fantás Duci.
2: Ez a neve.
1: Ezzel a névet tényleg csak a retro lehet jönni.
2: Duci.
1: Tehát a Fantás Duci.
2: Most vesztetted el ebben a pillanatban.
1: Na most, na itt az a viszont állj meg egy pillanatra. Figyeljél ide, én azt mondom neked, tudod, mit mondom neked? Menjél vissza, hogy így. Ne.
3: A Ducit felcsuk már meg, mert CZY-nal
1: van.
3: Hogy ez így azért, mert így szebb, hogy Duci vagy.
1: De Fantás Duci, ez tényleg kellően modoros, mint a retro, nem? Tehát ez egy retros becenév, Fantás Duci.
2: Hát de miért egyébként hány ilyen becenevet hallasz? Kispöcsű.
1: Sokat. Sokat, de hogy igen.
2: Kocsmákban voltak ilyenek, nem?
1: Igen, ott aztán ezek nagyon mennek, igen.
2: Én a fütyülös Jóska.
1: Szóljatok, Annának hívjon fel, mert imádom a hangját. Puszi nektek, Krisztián. Na jól van. Gyerekek, szóval, hogy szálláshelyek, erről akartunk beszélni, és mondhatok, hogy ránézünk, de hát amit ő is ír egyébként, Fantás Duci, hogy itt 30 ezeres szoba megy, 344 ezerre. Gondolod, amikor idén egy külföldi, és kivesz egy ennyit, amiért otthon megkapja egy éjszakára tényleg a Four Seasons-t, és elmegy egy ilyen kétcsillagos valamiben.
3: Hát igen, hogy nem erős az a baj.
1: Nem erős.
3: Hogy ahova ott te bemész ennyi pénzért most, az, és a múlt héten az 25 ezer volt.
1: Az nem erős.
3: Konkrétan tudok ilyet, ugye, ami 25 ezer volt, és hát nagyon jó ott aludni meg minden, de önerőből nem választanád, nem. Érted? Tehát, hogy nem az a nagy pihenés, hogy nem. Júj, de szép a szoba, júj, de szép helyre néz, júj, de, ez mindez nincs benne. Mondom neked, ahol én szoktam aludni itt a környéken, hogy ne nevesítsük őket, de ez mindenkire elmondható, ott tényleg ilyen 25 ezer körül szokott lenni.
1: Egy éjszaka.
3: Egy éjszaka.
1: Egy ágy, egy ablak, és egy reggeli. Vagy még reggeli
3: de
1: sem.
3: Reggeli is benne van, csak én ezt ugye nem szoktam használni, mert jövök ide, akkor még nincs reggeli, tehát a reggeli 6-7-kor indulnak, addigra én meg már itt vagyok, tehát de reggelivel együtt mondjuk 25 ezer forint, egyébként korrekt, ezért a pénzért.
1: Igen.
3: Ha 25-öt adsz érte, nincs.
1: Na ide jön most egy külföldi, becsekkol ugyanide, és...
2: Azt hogy él?
1: Azt hogy él adják te?
2: Mit van, Ferko?
3: Egy hotel szoba.
1: Igen.
3: Egy éjszakára.
1: Arra az ominózus.
3: Ez arra a 8. ész, vagy a 6.
1: Ez, ez a jövő hét
3: 30. éjszakára. Még egyszer mondom, ez egy egész más napon 25 ezer, ez most 554 ezer 250 forint. Itt van.
2: Na.
3: Ott van, meg tudom mutatni. 554.
2: Ez egy éjszaka?
3: Az.
2: Ez egy éjszaka.
1: Az a szoba.
3: Az. Ja, akarod látni a szobát?
1: Nincs vele baj. Tehát árában 24 ezerért nincs vele baj. Tök
3: igen,
1: korrekt.
3: Igen.
1: Csak adod a külföldi idején, és azt mondja, hogy figyelj kicsit, azért 554-ért azért mi tényleg becsekkolunk a nem tudom, a Bellagio-ba eltöltöz Vegasba két éjszakát.
2: De fel?
1: 554 ezer egy kétcsillagos, 20 négyzetméteres, egy franciágyas, egy fürdőszobás, nejlonfüggönyös szoba.
2: Igen. Egy
1: jó Isten.
2: Én a hétvégére kerestem rá, rá, és ott kerekedtek ki a szemeim, hogy 1,5 millió forint alatt nincsen meg a hétvégén.
1: De ez pofátlanság, vagy igazuk van? Tehát, hogy ezt tegyék meg, és így van, ha van rá kereset, ami belefér, jól kereső Arzenál, és nem tudom, PSG drukkerek jönnek, tegyék meg, kínálat kereset alapon működik, vagy van egy határ, és azt mondjuk, hogy na, azért rohagyjatok tényleg, ez nagyon pofátlan. Jó.
3: Akkor rákerestem a másikra, ahol szoktunk aludni, Ikea, a közelben.
1: Az is ilyen 2-3 csillag, 20-30 ezer egy szoba.
2: A Gresham?
3: Ez a kis Gresham. 3 csillagos, 20 és 30 között, ilyen 25 ezer a szoba. Ezt pár nappal ezelőtt néztem, akkor ugyanígy 500 ezer volt. A kék.
1: Hát esküszöm, nem
3: látom. Elkelt. Nincs egy darab kiadó szoba se.
2: Ja, mennyiért? 500
1: ezerért.
3: Erre a hétvégére ott van, el kell.
1: Tehát 500 ezerért nincs szoba.
3: Nincs. Nincs, mert ennyiért adta ki az összes szobáját, 500 ezer forint.
1: Azért ez nagyon kemény. Szóval, hogy de én mondom, én nem tudok rájuk haragudni.
2: Tehát,
1: hogy...
2: Nézzük meg akkor az Airbnb kínálatot.
1: Igen.
2: Ó!
3: Hát semmi az egész.
2: Mi ez? Május 29-től 31-ig írtam be, 2 vendég. De figyelj, hát itt lehet kapni 400 ér is, 270 ér is. Hát ez apró.
1: Az egészen apró. Egészen apró, igen.
3: És akkor ebben ugye nincs reggeli, nincs benne.
2: Ebben nincsen
3: gyakorlatilag
2: semmi.
3: Gyakorlatilag kiadod a lakásodat 2 napra, 400 ezer.
1: Igen, itt valaki azt mondja, hogy egyértelmű magyar pofátlanság ezért tart itt az ország. Szerintem nem.
2: Ezt nem
1: szerintem, ha ezt most Párizs csinálná, gyerekek, ezt most London rendezné, ezt most Bécs csinálná, vagy Berlin, vagy valamilyen nagy főváros, ott ugyanezt megcsinálják. Tehát ez tényleg piaci alapon működik. Amire nagy kereslet van, aznap annak fölnyomják az árát. Tehát ez tényleg így működik, aztán visszáll. Ahogy főszezonban fölmegy a lángosára, meg ahogy a balatoni árak emelkednek, mert szezon van, szezon után leesnek az árak, mert már nem mennek annyian is, nincs szezon. Szerintem ez nem baj. Az kérdés, hogy egy csomag akkor repülőjeggyel, szállással és jeggyel mennyibe jön össze, de ne sajnáljuk az Arzenál és PSG szurkolókat.
3: Van nekik pénzük.
1: Van nekik pénzük, költség. Legalább költsége náluk.
3: Na most akkor egyébként számoljunk egyet csak gyorsan, akár fejben is. Pont most beszéltem Szilárddal, aki nagy PSG szurkol, nem arzenálos, a csávó, ennél nagyobb sértés nincs, és mondta, hogy így utána nézett, hogy hát ha tud még jegyet venni. 2 darab jegy most a fekete piacon, 2 millió forint.
2: Jó.
3: Ezek valószínűleg ugye a szurkolói jegyek, amit annak idején, hogyha regisztráltál, meg kisorsoltak, akkor olcsón megvetted, de most az darabját 1 emmér tudod megvenni, tehát 2 millió forint,
2: jó.
3: 2 éjszakára jössz.
2: 2 éjszakára, ez mondjuk legyen egy, ha nagyon, igen. Ha jól időben foglaltál,
3: tehát
2: legyen
3: akkor,
2: egy.
3: Tehát akkor vagyunk 3 millió forintnál, plusz. És akkor még nem ettél, nem ittál, nem pisiltél, nem csertes semmi.
2: Kettő?
3: Ja, megvárj, a repülőjegy, mit mond, mennyi volt, mit írt a hallgató?
1: 4-500 ezer volt a vizárjegy.
3: Na. Akkor az
2: jó, nem is számolom, akkor ez egy 5 milliós sztori.
1: Igen.
3: Egy 5 milliós hétvége.
1: Az milyen? Ahhoz azért nagyon kell szeretni a csapatodat, hogy megérkezzél. De valószínűleg annyira fanatikusok, hogy megérkeznek. Az RTL Report szerint találtak apartmant 3,5 millióért.
2: Hát
1: 3,5 millióért adtak egy apartmant, érted?
2: De figyelj, tehát, hogy...
1: Teljes őrület.
2: Ami ugye a reptér környékén már nem tudsz semmit se foglalni, tehát ott már nincsen semmi. Ami van, az 890 ezer forint egy éjszakára.
3: A reptér környékén?
2: Aha.
3: Ki a reptér környékén? Onnan bejönni a meccsre?
2: Hát igazából szerintem tudod így állni, hogy jó lesz az.
1: Igen. És akkor ilyenkor emelkednek a taxiárak, emelkednek az étteremárak, ilyenkor minden szolgáltatás egy kicsit meg tudja nyomni, mikor a taxi az állami nem, hogy neki fix kilométere van.
2: De
1: majd figyeld a hiénákat. Mi lesz itt a Váci utcai éttermeket, a bográcsú mit fognak kiszámlázni.
2: Na de a taxisok most tényleg nem emelhetnek erre a pár napra. A hiénák nyilván fognak, de a hivatalos taxitársaságok nem mondhatják, hogy akkor most.
1: Szerintem azok a Géviház ellen tiltakoznak. Tehát, hogyha a hírterem 3 napra megemeled, az nem engedik meg. Egyébként meg tök jó lenne nekik megengedni. Figyeljetek, erre a 3 napra egységesen emelhettek egyet. Nagyobbat kerestek, többet kerestek, nagyon sok igény lesz rátok.
3: Nem csinálhatod meg, hogy mondjuk megkérdezed, hogy meccsre mész-e, mert akkor drágább, de egyébként a budapesti állampolgárnak, vagy a budapesti lakosnak meg marad ugyanannyi.
2: Ha angolul hív, vagy akcentussal, akkor a magasabb díjszabás.
1: Igen. A vicc az, hogy felhívták a turisták figyelmét, akik a meccsre jönnek, hogy a taxisoknak nehogy túlszámlázzanak, de másnak lehet túlszámlázni a szobát, túlszámlázni egyet. Azért ez érdekes. Nem, egyébként szerintem ez, mondom, ez szerintem még csak nem is a szállás. Ez egy jó kérdés lenni, ez hogy van? Ilyenkor te vagy a szállás, és te beállítod az árat, vagy a booking algoritmusa, vagy az Airbnb algoritmusa egyszerűen föltolja oda, ami szerintem most neki a piaci ár. Tehát én szállást adok, arról én döntök, hogy én 2 millióért adom.
2: Igen.
1: Vagy az algoritmus azt mondja, hogy figyelj, tesó, teszek neked egy ajánlatot, látom a piaci árak emelkedését, ez most egy piaci piac jár, fölemelném ide a szobáradat, a lakásáradat, jó, ha megemeled. Hát hogy működik? Nem, soha nem adtam ki, meg nem Airbnb-ztem. Algoritmus emel? Vagy nem, te fölnyomod?
3: Te mondod azt, hogy ebben az időszakban, tehát be lehet állítani, például a Bookingon, be tudod állítani, hogy ettől eddig te nem 5000 forintért adod a szobát, hanem 50 000-ért.
2: De mondjuk ez azért fura, mert ugye, amit mondtál is, hogy amikor kiderült, hogy mikor van az oti buli, hogy ennyire gyorsan reagáltak volna a szállásadók arra, hogy oti buli.
1: Nem, azt szerintem az... ezért mondom, hogy algoritmus. Tehát abban a pillanatban, hogy rákeresel egy dátumra, abban a pillanatban iszonyatosan megnő, igen. Csak az eldobott sörös flakonokból házat tudsz majd építeni. Hallottátok, magyarok?
3: 50 forintot?
1: Megvagyunk, ők nem tudják, hogy mi ezért 50 forintot kapunk. Ki az utcára? Tessék elkezdeni összegyűjteni.
2: Borzasztó kíváncsi vagyok arra, hogy végre sikerül-e megurgani azt, amit eddig egyetlen nagyobb meccs alkalmával sem, hogy például már a Stefániára kiraknak WC-ket.
1: Ja, hogy lesz-e WC.
2: Ez totál vállalhatatlan. Az, hogy ott van 60 000 ember, és azok csak akkor tudnak elmenni WC-re, hogyha bejutottak, vagy a környező kocsmákba járnak be, létezhetetlenül
1: igen, nem erre, csak szépen lebonyolítjuk, szép lesz. Volt olyan budapesti nagyhotel, ahol 50 000 euró volt egy éjszaka, és már nincs szoba.
2: Kifoglal?
1: Azt azért megnézném, az 50 000 euró szobát. Azért az egész érdekes, igen. Ez nem csak itthon van, nézzétek meg az amerikai árakat a VB alatt. Gyerekek, ugyanez. Tehát ez én is azt gondolom, hogy ez ilyenkor ez teljesen egyetlen. Meg is érdemlik ezek a nyomik. Húzzák csak le róluk is a bört. Nézzék csak a falafotistákat.
2: Megnézzük a tévében, ott forró, kényelmesen.
1: Majd pont el lesz romolva a kártyaterminál a taxiba.
3: Már egy jó indulat. Sajnos.
1: A hiénák mit fognak venni hétvégén? Ott mi lesz, gyerekek? Mit csinálnak a hiénák a jövő hétvégén, gyerekek? Abból új nyaralót veszel Balatonon.
2: Mostanában kikoptak ezek a hírek, nem?
3: Hát a hírek nem. Ki, de a hiénák nem, szerintem.
2: Nem csak de ezek a túlszámlázások, hogy egy, mint tudom, egy gulyáslevesért fizetsz 100 000 forintot.
1: Ezt várj meg a jövő hétvégét és a hétfő híreket. Két Arzenál szurkoló menve egy Váci utcai étterembe. 89 000 forintot fizettek egy ásványvízért, egy pohár borért,
2: és elkísérték őket a bankterminálig.
1: Elkísérték őket a bankterminálig, kiderült, hogy somlit is fogyasztottak, így a számlájuk 240 000 forint. Szerintem ez most, ennek most itt jövő héten, ez újraérjük a 90-es éveket. Figyelj, hány Arzenál szurkoló fog áll bankautomat el, azért szeretné kifizetni a kapucsinért, meg a somlóját 420 000 forintért a Váci utcában.
3: Jó lesz euróba is, ugyan egy az egybe váltjuk.
1: Igen, és kettő darab, nagyon nagy darab kopasz fog mindegyik mögött állni. Tehát ha láttok valahol automatánál.
2: Nagyon megszeppelt
1: Arzenál szurkolót. Nagyon megszeppelt Arzenál szurkolót, egy kopasszal álltam mögött, menjetek oda és kérdezzétek meg, mennyi volt a somlója.
2: Can
1: I help you? Kicsit drága a somlója, mert hát kellett neked ide jönni, takarodjál anyádba.
3: De húzz, fizes ki, aztán húzz el az országban.
1: Ez itt Magyarország kis köcsög, érted? Itt mi 200 000 éreztük a somlóit. Mi tudsz a somlóira? Tudod, mennyi vitamin van abban? Meg ennyi, ilyen drága a tejszia. Mennyi a vissza, aztán
3: egyed a szart otthon.
1: Egyed a szar hülye angol konyhádat. Mi így eztük a somlóit, köcsög.
2: Kiköltöztetem a fiamat a szabályából.
1: Tedd ki! Ezt most még gyorsan ad ki.
2: Most még igen, és akkor kimegyek majd a reptérre egy ilyen táblával, hogy szoba kiadó.
1: Én nem, tehát nagyon-nagyon érdekel, vagy érdekes nekem az, hogy valakinek ennyit ér egy sport. Mm-hmm. Tehát, de egyébként van bennem tisztelet, hogy figyelj, haver, te ezért megmozgatsz, és nem minden Arzenál szurkoló kőgazdag, nem minden PSG szurkoló, de hogy megmozgatsz ezért te 4-5 millió forintot, hogy szívvel, lélekkel eljussál a csapatodba, de el tudom fogadni, hogy ez egy akkora élmény, ami lehet, hogy egyszer egy életben. Most a PSG-nek már nem tudom, az Arzenál hányszor lesz még BL-döntőbe, de értem, de hogy ez egy 4-5-6 emmet erre, hogy elszórni, hogy lásd a csapatodat ott élőben, értem, de le a kalappal.
3: Nem tudok ilyet mondani.
1: Most a PSG-nek már nem tudom, az Arzenál hányszor lesz még BL-döntőbe, de értem, de hogy ez egy 4-5-6 emmet erre, hogy elszórni, hogy lásd a csapatodat ott élőben, értem, de

0: kifizet.
1: Bali, neked ingyen adták!
0: Nekem nem van egy BL-jegyem, igen.
2: Jó, és nem szereti, nem érdekli. Nem,
0: bennem nincs FOMO, engem most nem érdekel, hogy most akkor azért menjek el, mert félek, hogy kimaradok valamiből. Mondtam, hogy köszönöm, adjátok annak, aki érdekli, nem érdekel a BL.
1: Bali, még mindig megvan
0: ez. De még ez is lehet, hogy még mindig megvan. Ott hányan írtak rám azóta? Hogy celebek, hírességek, rádió egyben dolgozók. Figyelj, hallottuk, hogy értem, hogy te nem, de 13 éve PSG szurkoló vagyok. Légy szív, kérd már egy egyedet. Nem, srácok, azért ez nem teljesen így működik. De ki az van? Nincs olyan? Egy sportág, egy világbajnoki döntő, egy Dua Lipa, mit tudom, én nem tudom.
1: De az a baj, hogy ennyi pénz, tehát, hogy de meg de ennek a felét
0: pénzed
1: sem.
0: Van, de egy mondhatsz egy olyan eseményt, amit szeretnél.
2: Ha bármennyi pénzed van, akkor nyilván simán kifizeted.
0: Az előadó érdekel, vagy egyáltalán van-e az életünkben olyan, érted, hogy azt mondod, hogy én ott legyek a világbajnokság döntőjében, ahol Argentina, Brazília, és lássam még a Messit. Nekem nincs ilyen. Tehát nincs ilyen élmény, hogyha fölajánlanak, hogy ott tudsz lenni. De koncertből sincs.
2: Igen, de koncertből sincsen. Ja, abból sincs olyan, ami ilyen nagyon, nagyon... Tehát, hogy bármit és bármennyit érte.
1: Obamával bráncsolni.
0: Még ha valaki valamikor egy tenisz döntőre, az a US Open döntő, mit tudom, Djoko Nadal, vagy Djoko Federer, arra azért azt mondanám, hogy az még lehet. De már ez sincs, tehát ez a tenisz már egyáltalán nem érdekel. Nincs már ott. Te mit mondasz?
1: Obamával bráncsolni.
0: Kifizetnél egy Obama bráncsot, mondjuk, igen?
1: Egyébként, hogyha számolatlanul lenne pénzem, igen, akkor ővel mindig szívesen találkozni.
2: Mi lenne az első kérdés?
1: How are you, Obama?
0: Aztán mennyi a gyapot? Csak ülök. Kifizetnie? Hát miért pont Obamával? Hát akkor már vannak izgalmasabb emberek. Ó, bírjuk az öreget, meg jó arc volt, de hogy így Obamára fizetnék? Én nem tudom, kire fizetnék. Egy vacsorát elköl, de csinálják hírességek.
2: Igen, tudsz menni. Egy darabig Warren Buffett csinálta, és azért ott gondolhatod, hogy mondjuk csak egy fél órát kajász, de biztos mond két olyat az öreg, hogy
0: Igen, befizettél x millió dollárt, ő ezt átutalt egy alapítványnak, és te elmehettél az öreggel, és akkor két óráig faggathattad a befektetéséről, a pénzügyi stratégiájáról. És elmondta, hogy ő most mondjuk miben lát fantáziát, vagy miben fektet, és a következő 5 évben mi lesz a sztárpapira, amit van az lakom.
1: Kifizetett ezt a rohadt sok pénzt, és ott ült szemben egy ilyen megtört ember, hogy gazdasági világválság. Nem megyél semmit, és utána megeszitek.
0: Kifizeted a 3 milliót, igen. Nagyon berúg már az előételnél, össze-vissza hablacsol, kikérni két Martinit, és utána...
1: Vegyél Delta részvényt. De nincs is pár olyan nagy Delta részvényt. Ja.
0: Igen. Szóval érdekes, hogy akkor ehhez azért kell egyfajta megszállottság, nem? 6-8 embert elkölteni. Nincs igazából. Nincs, igen. Linkin Park koncertre mennék élőben, hogy láthassam őket időgéppen, mert ugye ez már nem nagyon lehet. Michael Jackson koncertjére adnék. Aha, mikor élne a Jacko, rá, ha feneketlen pénzed van, igen, hát azt lehet, hogy azért azt megnézem. Vagy egy Freddy-t újra megnézni, igen.
2: Oké, de ezek ugye a teljesítetetlen álmok. Tehát azért bármit megadnék, de igen. Nem fog menni.
0: Igen. Fási Zsülike dokumentum bemutatóra, tudtok, hogy bármit megérne még nekem.
2: Tudni fogunk.
0: Jó lesz, készül, gyerekek, hát most kaptam meg a pénzt, várjátok. Hát ne legyetek szigorúak. Hát mire forgatókönyv lesz abból, mire megnézik, meg leforgatják.
2: Hát egy jó művet sokáig készítesz el. Persze. Ez nem lehet összecsapni.
0: Lekapkodjunk, igen. Na jövünk mindjárt. 80 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia, és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz?

0: nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
1: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: Megjegyezted? Újlakásom.com. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
2: Volkswagen. Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
5: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék. Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
9: Közeleg a gyereknap! Vár Debrecen és a Debrecen Drive! Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
10: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.

0: az egészség a küldetésünk. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Szent Misén vesznek részt az zarándokok. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz a Loki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Tegnap reggel elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomjói pünkösdi búcsúra a budapesti keleti pályaudvarról. A zarándokok ma Szent Misén vesznek részt a csíksomjói kegytemplomban. Szombaton pedig együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomjói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. A résztvevők vasárnap indulnak vissza, a vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik majd Budapestre. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán azt közölte, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Hozzátette, a zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalék szerelvények is készenlétben állnak.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Május 25-én pünköst hétfőn a felszíni parkolás díjmentes lesz Debrecenben. A mélygarázsokban azonban ezen a napon is fizetni kell majd. A DV Parking felhívja a figyelmet arra is, hogy a társaság ügyfélszolgálata pünköst hétfőn zárva tart. A háromnapos hosszú hétvégét követően kedden reggel 8 órától várja újra a lakosságot. Addig is egyszerűbb kérdésekben a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu honlap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
0: A DV Parking információit hallották.
2: Sport. Két héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplés jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencia liga sorsolása június 17-én lesz, a felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-8 lesz, pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valami bíztatót.
1: Meleg kupolás, meleges.
0: Köszönjük szépen.
1: Jó.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, fantás foltos duci, milyen eddig? Tetszik? Jó, mi? Fura, van nevetés. Hát ez ilyen üt, Dani. Szegény,
1: vagy.
0: Ő elmondta, hogy egy kicsit átégert a retróról, mert nincs ma ott a főni, és azóta kapja egyébként. Igen. Na, milyen itt a buli? Fantás duci, na?
3: Hogy érzed magad? Fantás ducit a retró megszólították már?
0: Azt nem tudom. Igen, de Dani nagyon jött küldött. Na, fantafoltos duci, milyen eddig? Tetszik? Hogy vagy? Igen. Én MotoGP-re mennék, ugye az, hogyha bármennyit kifizetnél, mire mennél. Michael Jackson, Jimmy koncert, Whitney Houston, Zambuárpi, Budapest, Bamako, Gyokóval menne valaki vacsizni. Tehát ilyen ötletek jönnek, hogyha bármennyi lóvéd lenne, egy eseményt, eventet, koncertet, sporteseményt kifizethetni, mi lenne az, hova mennél, kivel találkoznál, mit csinálnál, és Linkin Park koncert, ugye, Molnár Andi rám kavarna egy latin táncol, eladnám a félmesémet. Bob Marley, azt mondjuk, nem annyira értem, a Jackot nagyon, Queen, és hát ilyenek. Ilyenek jönnek, úgyhogy, ja, igen, ez érdekes. Ugye itt a BL-döntőről beszélgetünk, a szállásárakról, 10-szeres szállásárak, milliós szobárak, 500 000 szobárak, és hogyha bármennyi pénzed lenne, mi az egy esemény, amiért bármennyit kifizetni, hogy ott lehess, hogy megélt, hogy átélt, hogy beszélj vele, hogy meghallgasd egyszer, mi lenne? Mi lenne az?
3: Federerrel se pattogtatnál egy jó?
0: Nem, hát figyelj, tudom, hogy neki nem élmény. Tehát egy béna játékosnak, egy civillel, egy amatőrrel, ott most leáll kettőt játszani, te azon szorongsz végig, hogy igen, hát ezt ő most azért nagyon unja, ütött kettőt, azt mondod, hi bro, hi, hogy vagy, jól, köszi, van egy ilyen csicset, felszínet.
3: Felvehetnéd a kis szoknyádat.
0: Igen, a magas sarkon. Nem igazán hiszek, semmi nem történik. Tehát mit tudsz valójában megbeszélni? Mit tudsz valójában megkérdezni?
1: Hát semmi, de semmi. Az élmény egy sztárral, az ikonoddal, az se. Semmi.
3: De minden reggel belenéz a tükörbe.
0: Nem, tényleg, abszolút nincs ilyen, tényleg nincs ilyen. Igen, nincs ilyen.
3: Egyetlen szellemi vezető se, senki.
0: Hát ezt így nem tudom.
1: Azok meg nem pénzért csinálják, érted?
0: Azt nem tudom.
3: Azok csak marihuánáért. Volt egy ilyen hír, hogy nem tudom, hogy buddhista vezetőt.
0: Fantás duci vagyok, már itt se vagyok. Csak mondom, közben zajlanak az események. Gyerekek, mit láttam én, ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
3: Mit csinált? Elöntötte megint
0: a házát. Rászállt a fejére egy madár.
3: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem szart, rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
3: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Ne, már, mi ezt magától?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje, vitéz és rasta egyben, tehát ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
1: De ott maradt?
0: De rám is rámszállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rátszáll és tovább és száll. Nem.
0: Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Nem. A parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály.
3: Ez
0: fajta.
3: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
4: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár!
1: Ne, már!
0: Ott a madár a fején.
3: És él.
0: Figyelj.
4: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet azok.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
3: De nem lehet beleakadt
4: a lába? Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
1: Zsian, föltetted az itatódat?
0: De megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
1: És most együtt jár, együtt élnek?
3: A zöld küldő fogát?
4: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
3: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Te keresd meg egy másik videóját, Zsül. Egy fogmosos videót keresél, létszik, menj rá a videóira, vagy az Insta oldalára.
3: Na most vagy bajban, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj? Hova? Nézd, hova
3: klikkeljek?
0: Keresd egy fogmosos videót. Ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogatmos a csávó, és rászarik a madár a fejére.
3: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
4: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: Ah, igen.
4: Kicsit beleszart a hajamba.
0: Mi? Várj, mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig be...
3: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöldkülök egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
3: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, én nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele
0: de denevér várjál, a hajába. De ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
1: Igen.
3: Igen.
0: Nem fogjátok ide, mit mondott.
3: Na. Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom. Na jó, hagyjatok békén, mondom, gyereke, én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
1: Ők együtt élnek?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
5: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt hát már a fejedre?
5: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsula, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosós fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
5: De jó kisugárzása lehet, hogy
0: nézd, ha... meditál, figyeld, a meditálósat. Ott meditál és
5: de
0: figyeld.
5: Jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkály a fején.
1: Mozdulatlanul.
0: Hát én ilyet még nem láttam.
3: Hát ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakott egy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik. Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és... Figyeld, ott ül a madár a fején.
3: És harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot.
3: De
1: ez
3: miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
3: Nem, csak denevér rajok szállnak.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebem, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
3: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
3: Viktor.
0: Abszolút a Viktort. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
3: Megvan a
0: Rasta Vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De egy péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
3: Pászor, valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, egy ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát, ez valóban.
0: Kicsi, mert Párizsban tudod, igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez
1: meg... Rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
5: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár ez nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
3: Hát,
5: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
5: Szerintem igen, megérzés. De. Azért marad ott, abszolút megérzi.
3: Hát eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát, azért ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
3: Vagy
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, milyen megkezdik? Fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
6: Sziasztok, jó
0: reggelt! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
6: Te, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
3: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy a máj elment, vagy mi van most?
6: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
3: Ja, néha megjelenik is.
6: Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
6: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam átul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, És akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy
0: ne mondom, csináld.
6: Mi lesz.
3: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
6: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fel se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne van.
6: Az ilyen rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
3: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
6: időt? Ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen. Zenéltél, nem aha. Tudom, lehúztad a WC-t.
6: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
3: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
6: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem, mert jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen, és ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
6: Hát egyébként lebászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment, benne a jurtába is repkedett.
3: Van neve is?
6: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
6: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán... Ja nem is, leventem a lupára, illetve a lupa szigethez.
0: Mindegy, igen.
6: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
6: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
1: És várta. Persze,
3: és ott várta. És elhozta a bolya hamáját is.
0: Csinálj, hogy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
3: Ez itt kelep.
0: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várta a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzád, hogy add vissza a madarat.
6: Ez meg már tegnap volt. Hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy jippel érkezik. Két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küvőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
6: A Dunai Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
3: Látták hát ez az egész posztodat?
0: Látták a posztodat, az egész sztori nagyon szürreális. Mutatja, ennek a csávónak a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó az a sztori. És mit mondtál?
6: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, ne nincs itt. Ez egy vadmadár.
3: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon mondom, durva.
6: Elment vadászni valószínűleg.
3: És most ott van veled? Most ott ül?
6: Ne, én most nem ott vagyok.
0: Most nem ott vagy. De érdekes. Akkor ők mondták, hogy jó, akkor köszönjük szépen, majd visszajövünk, ha itt van a madár.
6: Nem, elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: A két csávó mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de szóra, hogy mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár.
3: Mencsétek.
0: Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szürreális ez a történet.
6: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: Hát de ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
6: Nem tudod, tartott. Mi van ez a mai világban, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
6: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta. Szerintem a harkályos ugyanaz videó után beleszállt a hajába egy madár.
6: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
3: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan
0: az Orbán Zoli lett a szóvivő. Vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
6: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
3: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
6: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
3: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát igen, ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy jössz mész ezzel a madárral, tehát hogy...
6: Igen.
3: Hát annyi zöldök.
0: Gyerekek, hát hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsök.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
6: Kaparó rovar az aranyhörcsök.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsök.
6: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De lemérték a ketrecet. Tehát elviszél két öltönyös csávó, méregetnéd ki a ketrecet, mert megnézted, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
3: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor valószínűleg ott lesz?
3: Bro, mindjárt jövök.
6: Igen, mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
3: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
6: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, de ő csak egyszer haverkodik.
6: Igen.
0: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
6: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak. Üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat. Most tele vagyok siklókkal. Úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celebposztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
6: Igen. Hát nálam ilyen ügyességet nem fogtam.
0: Tényleg, tehát ez teljesen.
3: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
6: Az már nagyon rég.
0: Igen. Na jó.
6: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk, köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel, az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon, de ez teljesen
3: biztos az van, amit annan mond, hogy jó, na jók az energiái, meg jó a környék is, jó a közeg, és akkor úgy neked is volt madarad? Rád is rád szállt.
0: Nem, én a stégen aludtam, és akkor oda rám szállt a madár. De csak azért, mert láttam, hogy
1: döglött semmi.
0: Arcon szart, aztán tovább repült, és még rám kocsit. Nem, feküdtem a stégen, és hajnalba, ugye mozdulatlan voltam, és rászállt a lábamra. És ott így pattogott rajta, még üldögélt, és kinyitottam a szemem, és láttam, hogy rajtam van egy madár. De amikor először azt gondolt, hogy valami nagyon fura álomból jössz. De aztán nyilván, hogy mozogtál, azért nem ült a fejemen 11
3: aztán
0: órát.
3: Aztán kiderült csak, hogy a kőbányai fantom.
0: Igen, aztán kiderült, hogy
3: valami pattogott.
0: A lellei fantom ólálkodik arrafelé, de egy kicsit azért úgy jó volt. De hogy üldögélt a madár, és utána elszállt. Az is óriási élmény. Hát gondolod, ez a madár az első 11 óráig a fején ült, teljesen durva. Olyan kemény. Na jó, van, jövő mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 40

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőt.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét megrongálták a Kossuth téri térplasztikát, a beporzók kerültek fókuszba a rovartani konferencián. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Újra megrongálták a Kossuth téren található térplasztikát. Ezúttal a mini Kossuth szobrot törték le. Az eset kapcsán Papp László polgármester azt írta a közösségi oldalán, hogy helyre állítják az alkotást, és azt is kérte, hogy a főtérre látogatók legyenek tisztelettel Debrecen értékei és egymás iránt. A mostani rongálás körülményeit a rendőrség is vizsgálja. A május 20-ai méhek világnapja alkalmából a beporzó rovarokon volt a hangsúly a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián. A Nagy Erdő szívében, a Zoo Debrecenben megrendezett eseményen a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és gyakorlati szakemberek is bemutatták kutatási eredményeiket és megvitatták a rovartan legaktuálisabb kérdéseit. Számolt be az egyetem az unide.hu oldalon. Szanyi Szabolcs, a Mezőgazdaság, Élelmiszer, Tudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézetének adjunktusa hangsúlyozta, fontos felhívni a figyelmet a beporzásra, mint ökoszisztéma szolgáltatásra, ami által számunkra olyan kézzelfogható eredményeket produkálnak ezek a rovarok, mint például a különböző gyümölcsök. Hozzátette, a klímaváltozás és egyéb emberi tevékenység hatására a pollinátorok populációja évről évre csökken. Stönöl László dékán a konferencia szervezőitől azt kérte, a közérthető eredményeket tegyék közzé a lakosság számára is, ezzel szolgálva az edukációt. Sport. 2 héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplés jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencia liga sorsolása június 17-én lesz, a felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
1: Madár lakik a fején, érted? Madár lakik a fején. Az lesz, hogy fél óránként kaptok egy nagyon szürreálisat a világból. Jó,
2: jó, jó, jó, jó, jöhet, jöhet. Ez egy pénteki levezető.
1: Ez egy pénteki levezető nap. Varga Viktor fejében madárfészkelt. Akkor fél óra múlva megkapjátok a következő szürreálisat, és fél óránként kaptok egy nagyon szürreálisat. Jó?
3: Jó.
1: Ezt most negyed órában normálba eltöltjük, és utána megint kapjuk. Jó? És most akkor legyen ez, hogy fél óránként átmegyünk szürreálisba. Tehát ez összeütközött négy kocsi.
2: Oh.
1: A 9. kerületi Könyves Kálmán körúton a gyári útkezelőjében minden hatóság a helyszínen van. Nagyon jó, köszönjük szépen. Duci, adj életjelet feltéve, ha még nem ájultál el Balázséktől. Ugye Duci elmondta korán reggel, hogy ő a retróról jött, belehallgat egy napot, és mondott egy sztorit, ami alapján egyébként témát csináltunk, és elkezdtünk vele beszélni, és aztán megtalálták a többiek, hogy Duci itt vagy, élsz még itt, nevetés van, vigyázz, ne, hogy bajba legyél. Ducit bántják, de mi nem hagyjuk az újoncokat bántani.
3: De be is sárgáztam, ott van rögtön alatta.
1: Duci meg, igen?
3: Igen.
1: Őszinte leszek, jó, hogy egy kicsit a mai zenékre dolgozni, és titeket hallgatni. Ő Duci?
3: Igen.
2: Igen, ő Duci?
1: Ó, Duci, régen hallgattalak titeket, de akkor még Music FM volt, soha nem voltak a Music FM-en, nem baj, Duci. Julinak válaszul, igen, említették már meg ők is, jó fejek vagytok ám, ma titeket hallgatlak, ott itt csapas valami mai trekket, amire felpörögök, hát a veletek maradok végig. Fantás, Duci.
3: Meg kell
1: soha nem
3: tartanunk Ducit.
1: Nagyon cuki vagy, Duci. Mi nem voltunk a Music FM-en, soha nem is dolgoztunk ott.
3: Hát a bocskorék voltak.
1: A bocskorék voltak, de most azt mondtad, hogy nincs a bocsi, és átjöttél hozzánk.
2: Igen, tehát akkor a bocsit nem keresett.
3: Lehet, hogy a bocsit, azt hiszi, hogy a bocsit hallgatja.
1: De lehet, hogy akkor Duci mibe van? Duci azt hiszi, hogy...
3: Fantában
1: van. Duci, maradj itt, Duci, aztán érted, mi nem bántunk itt senkit. Tehát, hogy ez... Dehogy nem, dehogy szét fogunk bulingolni 10 óráig. De jó, mert közben a többi hallgató, adj életjelet, Duci, itt vagy még, mi újság, átjöttél a retróról, tehát már elindult az üzenet. Mi Roxy Rádió voltunk, gyerekek, valamikor a Rádió 1, vagy az a 96.4, ahol voltunk, ami aztán már abból 89.5 lett.
3: Danubius?
1: De a Roxy volt a 96.4-en.
2: Igen, nyitó.
1: És mi voltunk a Rádió 1, akik a Roxy-t folytatták a 96.4-es budapesti frekvencián, amiből átmentünk a 89.5-re, amikor ezt kiírták.
2: Mondasz még egy frekvenciát, megőrülök.
1: 100.8 slágerdi. Igen, szeretem a műsort, Harsány a legjobb, üdv Pepsis Ducik. A frekvencia volt Music FM-es. Ja, hogy ő a Frekire gondol. De a frekvencia most Music FM-es, mindegy, nem érdekes. Most vagyunk a 89-et, na hagyja, nem érdekes.
2: Mi van?
1: Képet Fantás Duciról lehet, hogy kívánatos. Szerintem bocsi, írogat Duci névem. Köszönjük szépen, ezt is el tudjuk fogadni.
3: Lehet, hogy bocsit rólkodik?
1: Igen.
3: Lehet.
1: Igen, a Voltáren illatot meg az öreg szakot képzeld ide, Duci, és akkor meg is vagy.
2: Rohadékok vagytok.
3: Duci nagyot megy ma reggel.
1: Duci nagyon megy. Duci, ha fél 9.50-kor fejük Ducit, jó?
3: Jó.
1: És akkor hogy vagy, Duci? Milyen volt ez az elmúlt 4 óra neked, és maradsz-e velünk kedden, Duci, vagy visszatekert? Jó, Ducira most rámegyünk, Ducit felhívjuk. Duciga, legyél elérhető 3-4-10-kor.
3: De tartsd meg, mert valami jó trekket kér. Úgyhogy félkor valami jó zenét.
1: Jó, oké.
3: Izdíts be neki.
2: A testvére az kólás sovány, kérdezi valaki. Ha te vagy a fantás, pepsi sovány.
1: Pepsi sovány, dik mi van itt? Jaj, hát nem szerettem ezeket a szürreális híreket. Közlekedésünk van-e, láttok-e valamit?
2: Már most mondtad az előbb, hogy 4 autó ütközött.
1: Ja, csak az a 4 autós, hát csak igen. Hát igen.
2: Nekik, szegényeknek.
1: És a Könyves Kálmán Hungária irányában nagyon nagy dugó, Üllőkőbányai út, ott elgázoltak egy rolleres, 2 autó ütközött, hatóság még nincs. Róka küldte, lehet, hogy azóta már kim van, de ott is van valami.
2: Na, azt ígérted, hogy egy fél óra múlva hozol újabb szürreális hírt, megpróbálom betölteni az űrt a kettő között,
1: na.
2: Mert szürreális lett az enyém, és tegnap este fölmentem egy haveromhoz, aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit te csinálok valamit, meghallgatom, becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17, tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
1: Igen, tehát nem elsősök. Nem
2: elsősök, tehát nem 8 aha. évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
1: De ezt végighallgatod laptopon, mert mellette
2: igen,
1: történt.
2: Igen, mellett aha, is nem volt, tudod, uh-huh. Ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
1: Homofiszos szülői érte.
2: Homofiszos szülői érti volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccsöt, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, három csillagos, kétágyas hotel szobában fogunk aludni, reggeli és vacsora szálláson biztosított, kirándulás közben pedig megállunk.
1: Viszonylag egy egyszerű sztori.
2: Egy egyszerű. Igen. Az első
1: küld be
2: szülő...
1: a pénzt, aztán várd a gyereket az iskolába. Igen.
2: Mondom az első szülői kérdést.
1: Ja, mert te hallottad.
2: Persze, közben. Hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
1: legjobb
2: keresztül.
1: Okos szülők a szülői nalcímmel. Nagyon jó.
2: Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát nem gondoltam, hogy itt tartunk. Az első kérdés, ugye végig sorolt mindent, a tanár is mondta, hogy akkor most tessenek, ha van kérdés, kedves szülők, még ezek után egyébként nagyon alaposan mondta el. Első kérdés, a fiamnak szüksége van napi gyógyszerszedésre, nem tudom már, ha nem emlékszem, hogy milyen betegsége van, vagy immun, vagy nem tudom, akármicsoda, vigyen magával gyógyszert.
3: Ne, tegyünk egy kísérletet. Hát, aki bírja.
2: Na.
1: De ez megnyugtató, hogy minden csoportban van azért egy hülye szülő. Tehát ez, szerintem ez tök jól hat a többi szülőre. Hogy jól van, akkor ez nem csak az én osztályomban van.
2: Nem,
1: hogy
2: az a baj, hogy ez generálja a többit, mert folytat, itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
1: hát rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
2: Igen, azt
1: 17 évesen talán megtalálja a száját.
2: Így van, várjál, jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereke, de mi a...
1: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy a mama kicsit oda van, igen, azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy két óra múlva, nem tudom, anafilaxia sokot kak, akkor elgörcsöz. De hát a 17 évesen a gyerek már valószínűleg régóta szed, és tudja, igen, hogy neki napi háromszor, kétszer be kell szedni.
2: Be kell venni. Erre még itt nyeltem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
1: Jött a következő kérdés.
2: Jött a következő egy másik kérdés, hogy abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
1: 17 évesen.
2: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson,
1: ja,
2: a gyerek.
1: Jézus is, de hova jár, ha verodnak a gyerek?
2: Ez egy tök normális vidéki általános iskola.
1: 17 évesen, vagy most ül először.
2: Középiskola, bocsánat. Középiskola. Igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
1: Na jó, ne!
2: Ezt én úgy, úgy fordítottam, hogy nem mellettük, de hogy egy szobával arrébb, tehát mindig volt.
1: Nem aludtak külön? Soha nem aludt még a gyerek táborban, a barát?
2: Soha nem volt még se, nem ment el otthon, vagy lehet, hogy elmentek nyaralni.
1: Gyerek, mit húsz? Miben van szegény gyerek, te jó Isten?
2: Hazahozza-e tanár úr, ha nem tud aludni?
3: Nem, hiszem
1: el. 17 éves, itt már töltöttél még egy frőt, nem szóltál át a laptopra?
2: Itt
1: az én gyerekem nem ide járt, normális vagy.
2: Itt már nem fröccsöt töltöttem, hanem egy liter pálinkát, hogy tudjam magamba kezelni ezt a dolgot. Gyerekek, ha nem hallom, én se hiszem el.
1: De alsóban, ez elsőben, másodikban, még hogy szoronganak az osztálykirendes, máshol alszik, szerintem még harmadikban is izgulnak kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éves gyerek az egyéb múlva nagykorú, az felnőtt ember.
2: Ott 11, ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
1: Tehát igen, ő valószínűleg az nagyon veszélyes.
2: Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie. Júj!
1: Én valaki ezért kell bevezetni a sorgatolosságot.
2: Le.
1: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezleten leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy nálunk, ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk már meg sok minden. De hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés, a 17 éves, ha nem tud aludni, az ófő hazahozza. Reális egyébként az osztályfőnök egyébként Ausztriában, nem tudom, honnan 400 km-ről beül egy kocsiba, és Pistikét, aki inszomniás, és nem alszik a Teddy Macia meg az apja nélkül, hazahozza egyedül. Teljesen reális a kérdés.
2: És a maradék 30 gyereket meg kihagyja.
1: Addig azok meg azt csak, amit akarnak.
3: De az elején mindent elkövet, hogy állambaringassa. mesét olvas neki, meleg a kakaóhoz, és azt mondja, hogy Pistik, ez nem megy, akkor beülünk a kocsiba, és hazamegy.
1: Igen. Tanár helyében mondta valahogy, ne aggódjon, még gyászolok is vele, ha nem tud elaludni. Te jó, és voltak még kérdések? Vagy
2: volt
1: ez,
2: még volt, nagyon na, sok. Igen? Szállással kapcsolatos kérdés volt, ugye ezt már elmondtam nektek, hogy elhangzott az elején, hogy jó minőségű, de 3 csillagos, tehát minek menni nagyobb, 2 ágyas szobában fog aludni a gyerek, itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni, az osztálytársával, kivel, valakivel. Mit? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
1: Egy kétnapos osztálykirándulásra
2: kell-e vinni konzervet, de várj, azt is megkérdezték, Szlovákiába mennek, hogy kell-e útlevél. Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni ma már jogon.
1: Unió, jó, személy, tudjuk, nem biztos, kiléptek ezek az nyomozgó.
2: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi 3-szori étkezés biztosított, azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekeknél, ha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akár micsodát. És a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
3: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
1: A legnagyobb, hogy az, sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulásra. Tényleg.
3: Vagy a gyógyszereit.
1: Tehát, a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, mert tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs konzervéjén fog halni.
2: Igen, sajnos.
1: Tehát, hogy a szülő mozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, silinget vigyen az a gyerek. Aztán silinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilnia kell.
2: Érted?
1: De várjál, képzeld el, hogy abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen, ez bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jó indulatú szülő?
2: Azonnal elmeséli
1: a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, na jaj, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát, anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjét. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő elmondja, hogy egyébként a kis Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
2: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
1: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még 2 nap hallod bélcsavarodást, aztán ne legyen, Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük-e régen a szendvicsét, és ettük meg, írja valaki. De tényleg a gyereket sajnálod, tehát a gyereket is nehézbe teszi ezzel a kérdéssel, meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
2: Nagyon kemény, és még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
1: Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz, próbált mindenki csajozni, nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 évesen nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni, a jobb fej jó fő az ivott velünk egyet, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást, érted? 17-18 évesen miről szól ez a dolog?
3: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni. Ja. De próbáljátok, aki hazajusson.
1: A jobb fej jó fő az ivott velünk egyet, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást, érted? 17-18 évesen miről szól ez a dolog?
3: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este

0: gyerekeink innen. Persze, kedves anyuka, berakjuk a közösbe a mérőszalag fotót, körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te a barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondtad, hogy ez egy kisegítő iskolába jár
1: a gyerek? Nem, normális. Te ismerem a gyereket.
0: Láttad a gyereket? Tud tapsolni? Tud tapsolni?
1: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
2: Tudod, mi a szülő? Az a szar ebben, minden 36-os osztálylétszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az 5 ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
0: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, zavar, nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát a mit vigyen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a 2 napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kapka ját napi 3-szor.
1: De benne volt, igen, hát tehát, és elmondta ott a fülem hallatára is.
0: Mert hogy a napi 3-szor étkezés, hát berakadsz neki 2 töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
2: Figyelj, SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor beszélte az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e? Hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
1: Hogy ő elmenjen abból végbe. Hogy ő elmegy,
2: viccelsz.
0: Azt a mindenség itt neki, úristen. Figyeljetek, nagyon jó kérdések jönnek, tehát óvodai szülőértekezlet, iskolai általános és gimis szülőértekezlet, leghülyebb kérdését keresünk meg. Amikor ott ültél...
2: És... Esténként átnézi a tanár a gyerekeket, hogy van-e bennük kullancs?
1: Na, tessék!
0: Annyi, hogy az összes kislány 18 éves és 33 éves férfi az ófő, de biztos át, hogy úgy jelentik föl, és másabb börtönbe kerül, biztos, hogy lesz tacsi-tacsi.
2: Szintia, gyere, üdj
0: egy kicsit. Egy kis kullancsvizsgálat, ezt a katolikus egyház ismeri.
2: Tudod, hogy itt a résekbe szoktak.
0: Nem, az osztályfőnökök nem katolikus papok, ez nagyon fontos. Na, jövünk mindjárt, 9 pontosan itt vagyunk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
5: Hogy darabolom neked a zenéket?
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
7: Jövő héten indul az

0: címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry! Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Micsoda aroma!
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: ezt vedd meg. Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
1: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
0: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
2: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: Megjegyezted? Újlakásom.com.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
4: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
5: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra. És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re. És nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel. Majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.

0: Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűz volt az éjjel egy Betlen utcai társasházban. Helyi értékdíjat nyert az Alföldön kívüli.

0: Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Betlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Az épületet átszellőztették. Tegnap reggel elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a budapesti keleti pályaudvarról. A zarándokok ma Szent Misén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Szombaton pedig együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. A résztvevők vasárnap indulnak vissza, a vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik majd Budapestre. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán azt közölte, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Hozzátette, a zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalék szerelvények is készenlétben állnak.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
0: Vidám élményekkel várja a családokat a Zsuzsi erdei vasút vasárnap gyermeknapon. A kis vonat 9 óra 30-kor indul majd a Rújter utcai állomásról 3-as hegyaljára, ahol lesz egyebek mellett pusztakocsikázás, kézműves vásár, erdei túra és póni lovaglás is. Jelentkezni a regisztráció.dkv.hu/zsuzsivasút oldalon lehet.
1: A DKV információit hallották.
0: További híreink. Helyi érték díjat nyert az Alföldön kívüliek, a Média Centrum Debrecen műsora, írja a De Hír. A 90 helyi tévét tömörítő helyi televíziók országos egyesülete idén is meghirdette helyi érték díj pályázatát tagjai körében. A tagtelevíziók híradós műsorszám, magazinműsor és egész estés filmek, dokumentumfilmek kategóriában nevezhettek. A Média Centrum Debrecen ebben az évben a magazinműsor kategóriában ért el sikert, az Alföldön kívüliek című műsorával a harmadik lett. Az első epizód a Lévi SC Scheffler kézilabdázójával, Jovana Jovovicsal készült beszélgetés már több mint 100 000 megtekintésnél jár a YouTube-on. Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:09 lesz, pontosan 5 perc, jó reggelt kívánok. Feri elmesélt egy történetet, hogy milyen kérdések hangzanak el szülői értekezlete, mert ugye voltál valahol, és egy laptopon a haverod közben home office szülőim voltál, meg ott fröccsözgettés közben végighallgattad, és hát tényleg úgy tűnt, mintha valamilyen kisegítőiskolába járna a haverod gyereke, de nem, elmondtad, hogy... Mindenki viszonylagosan úgy valahogy tényleg úgy...
1: Igen, tehát úgy tűnt, tűnik, hogy le tudják hozni, teljesen igen. Épp mindenki benne, hát a szülők nem.
0: Háromnapos osztálykirándulás az néhány szülőnél teljesen, tehát a gyógyszertől kezdve a kell a konzerv és a nem tudom milyen kérdésekig, de hogy azért vannak fekete övesek, szóval hogy azért látjuk a kérdésekből, hogy van fekete öves szülő értekezletesek. Ugye kértünk benneteket, drága hallgatók, hogy küldjetek nekünk a lehető legszürreálisabb kérdéseket, ami elhangzott szülő értekezletem. Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van-e lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök. Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta, mire lesz szükség. Színes papír. Szülő megkérdezi, jó, de milyen színű?
2: Jogos.
0: Azért erre is készüljünk. Igen. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, az egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársának az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan. Ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek éjjel az osztálykirándulás, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuka kérdése a szülőnek következő a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
3: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
0: Igen. Igen. SMK-s anyuka voltam, figyeld. Fél éves szülején elmondtam, milyen kidásai voltak az osztálynak. Egyik anyuka, miért költöttünk Mikulás csomagra, azt nem a télapó hozza?
1: Jó.
3: Szerintem ez poén.
0: Nincs ilyen.
1: Ő gyerekben
0: ez
1: van
0: nincs.
1: Még. Hát neki nem szóltak. Na.
0: Ez nincs. De tényleg, tehát ez egészen elképesztő. Óvoda pedagógus vagyok. Egy szülői kérdés volt, hogy megfogjuk-e a kisfia fütyét, amikor pisil, mert hogy otthon az anyuka tartja neki.
1: Óvodás,
0: te... Óvodás gyerek, hát mondjuk, ha egy elsős, óvis, négy éves,
1: akkor
0: öt éves.
1: Akkor se tartod, ne
0: hát már úgy megtanítod azért pisilni, igen. Ofú, mondja, hogy jövő héti kedden a gyerekekkel egész napos állatkerti programot szerveznek, csak egy kis táska fog neki kelenni, kaját vigyenek, italt, semmi mást. Jó képességű anyuka megkérdezi, hogy akkor ezek szerint tanítás nem lesz, de azért tolltartót tegyen be a gyereknek.
1: Biztos, ami biztos.
0: Jézus, atya úristen. Igen. Alsó tagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
1: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
0: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosról. Anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
1: És ez komolyan gondolja, itt ez a baj.
0: Azért jó sok hülye szülő
1: nagyon
0: van.
1: Nagyon.
0: Csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Hát ezek teljes ered sem vannak ezek a szülők. Nem?
1: És így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
0: Igen.
1: Hát mi bajod lesz semmi?
0: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóban hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
1: Ott az... megfeleléskényszer van, úgy érzem.
0: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát a gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
3: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások, egyetemisták ezt jobbára, éjszakai túra, vagy éjszakában nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk. Mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
0: Hány évesen?
1: 14.
0: 14 évesen mi volt?
3: Sötétedés után még nem volt kint az utcán.
0: 14 évesen a gyerek még nem volt sötétben az utcán.
1: Igen.
0: Te jó Isten!
1: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
3: Hogy megvan.
0: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
1: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Így neveled föl a gyereked.
0: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó, ez jó, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
1: Legalább szakmája.
0: Vannak is rossz élmények, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez jó sztorú. Vizsga biztos az apuka. Átnézte a buszt, és... Igen, ezért ez kemény. Ószert vigyene magával? Na, az egy tökös kérdés. Az egy tökös kérdés.
1: De 17 évesen nem ezt fogalmazódik meg. Aki például abban ringatja magát, hogy 17 éves gyermekei az osztálykiránduláson nem találkoznak alkohollal, annak csak annyit mondanék, hogy halló. Hogy nálunk is mi volt.
0: Hát persze, meg mi van, most 17 évesen találkozik az alkoholal.
3: Hát, pont ez az, hogy pontosan tudja, hogy mik mennek ezek a bulikák.
0: Mert ez erről szól, ez elfáj az osztálykiránduláson. Igen.
3: Bölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban. Anyuka. A 2,5 éves kislányomat hogyan készítsem fel a Dajka néni elvesztésére? Mit mondjak neki? Az jó, ha azt mondom, hogy angyallá válik.
0: Jó, hát figyelj, óvjuk, védjük a gyereket. Tehát a 2,5 éves gyerek azért elveszi a Dajkát, nem? A dadust. Azért az egy komoly trauma. Angyallá vált. De hát itt sétál az Aldiba előttünk. Itt van a Penny Marketben, éppen azért albát vesz. Angyal, tehát hogy mondjuk azt, hogy meghal. Az kevésbé nagy trauma a gyereknek.
1: Mind miért? Itt azt ugye elmondod.
0: Hát nem, ezt mondom, hogy egyáltalán nem. Tehát ez egy... Meghalt a Dajka néni.
1: Szegény.
3: Most egy 2,5 éves gyereknek akarsz magyarázni a nyugdíjrendszerről?
1: Igen.
3: Egyszerűbb, ha meghalt.
0: Igen. Szülői félórás veszekedés zajlott azzal kapcsolatban, hogy milyen pöttyös labdát vegyenek a gyereknek. Piros alapon fehér, vagy fehér alapon piros. Fél órát ölték egymást. Érted? Fél óra. Egyébként ilyenkor van egy csomó szülő, aki nem mer felszólalni, hogy na jó, állj meg egy pillanatra, pedig fel kell. pedig fel kell. Pároknél a bölcsődében 40 év körül kisgyermeknevelő csak a digitális hőmérőt tudja használni, a régi hiányos az nem ért. Aha, jó, de hát ez most egy tök más téma, az nem ezzel van abban, igen. Főiskolás gólyatábor előtt anyuka felhív, ez nem szülői, két szülő egymás közül, felhív, hogy kockás füzetet tegyene be a gyereknek. Mennyire nincsenek képbe a szülők, ez egy főiskolás gólyatábor.
1: Szerinted
0: mi van ott a gyerekkel, hogy még anyuka teszi be a kockás füzetet?
1: Egyrészt, és anyukával mi van, hogy azt gondolja, hogy egy gólyatáborban vagy kell a kockás füzet, mert matematika feladatokat fognak megoldani.
0: Anyuka nem volt gólyatáborban.
1: Hát nem.
0: Anyuka nem volt gólyatáborban.
1: Másról is hiányzott.
0: Igen.
1: Osztálykirándulás előtti, hogy értekezlet, anyuka feláll és megkérdezi, kamaszok a gyerekek? Ha teherbe esik a lányom az iskolája, az abortusz!
0: Mama előre látta.
3: Kicsit előre szalad.
0: Mama kicsit előre szalad.
1: De nem, akkor esetleg tessék a védengezés.
0: Igen, ha teherbe esik a gyerekem az iskolája, az abortusz. Erős kérdés, de mama előre látó. Mamának ott saját tapasztalat, mama nem a teherbe esésről, de hogy mama azért lehet, hogy...
1: Ellátott sok mindent.
0: Látott azért sok mindent, igen. Az nagyon fontos, hogy még szülőben azt jelenti, hogy nincs hülye szülő, az jó, ha tudod, hogy ott te vagy. Ez ugye minden társaságban is igaz, zovát küldtenek, de nagyon így van. Igen. 14 évesen mi Animal Cannibals táborban voltunk, egyedül mentünk Almádiba, részegen a vasútállomáson aludtunk egy jó aluljáró graffitizés után.
1: Na.
0: Érted?
1: Hogy más volt. Egy kicsit más lazábban volt. Engedtek el bennünket.
0: Lazábbak voltak ők is, kevesebb idejük volt kontrollálni, nem a gyerek állt az életük központjában, hanem a megélhetés és a munka. Ezáltal te tényleg 14-15 évesen egyedül vonatoztál, és mentél nyári táborokba, és lettél tök önálló?
1: Mert egyébként meg nem mentél volna sehova. Belegondolsz abba, hogy elmentél egy hetes úttörőtáborba, és Salgótarjánban voltam, akkor így kedden, tehát elindultunk vasárnap, kedden írtál egy levelet, hogy szia anya, megérkeztünk, szia apa, jól vagyunk, köszönjük szépen, és tudtad, hogy az utánad fog hazaérni.
3: Igen.
1: Érted? Hogy te már rég otthon leszel, mikor majd a levéllel kopogtat a postás.
3: Hát ezt már elmondtam, hogy mi a gimnáziumban a délszláv háború idején mentünk Görögországba. Ma el tudod képzelni azt, hogy ma felültetsz néhány gyereket a buszra azzal,
0: és
3: hogy
0: elindultak,
3: igen. Közben egyébként azon az országon, amiben áthaladtok, azért ott
1: lőnek.
0: Csak azért nagyon nehéz, mert ezeknek a gyerekeknek az ilyen típusú szülő egy kicsit megpecsételi a sorsát. Érted? Tehát, hogy ő szorongásból, kontrollból, kényszerből ebbe viszi a gyereket. Ez a gyereket is megpecsételi, mert eleve elveszíti az önállósodás lehetőséget. Tehát az a szülő, aki 17 évesen még konzervet pakoltat meg kockásfüzetet, és azon aggódik, hogy a gyerek beveszi a gyógyszert egyedül, az valószínűleg azért nem tanulta meg egyedül bevenni a gyógyszert, mert a szülő soha nem adta meg azt a felelősséget a kezébe, hogy egyedül vegye be a gyógyszert, hanem kirakta, lenyomta a tortán, megetette.
1: Mert a szülő de sem meri elengedni ezt igen, a dolgot, de ő kontrollfreak a szülő.
0: Igen, tehát hogy soha nem engedett, hogy egyedül hozzon döntéseket, soha nem lesz a gyerek bátran döntéskényszerben, mert mindent megoldasz helyette. De ezzel csak megnehezíted a létezését, sőleg később. Tehát ezt nem értem, nagyon nem értem, igen.
3: Nyolcadikban anyám rakott a táskámba két kis dobozos sört, hogy inkább azt igyom.
1: Igen, úgy is
0: na, azt mondtad, Dárján, azért az a másik véget. Úgy igen, miért? Már 14 éves, hogy így egy dobozos sört, mint azt a szart, ezért siót, amit ott annak. Igen. 13 éves csatrészege már a déli pályaudvonalon vonatrecsőjén aludtunk hárman. Jó, az a másik véglet azért. Igen, lehet, igen. Hogy azért a világ egy kicsit változott, meg a szülők is változtak. Igen. És hogy ő piskóta, de ennyi nyomorult szülőt azért hallani, az nagyon, nagyon kemény. Tegnap voltam szülőjén, két gyerek egy urat meg volt. Nem adtam esélyt nekik, hogy sokat beszélek. Ádám Ausztriából. Túlvezérelt apuka megkérdezte, hogy kell-e 6 éves gyereknek akkor is belépő fizetni az állatkertbe, ha aznap tölti a 6 évet. 6 éves kortól fizetős az
1: állatkert. Érted? De, hogy tényleg, hogy fölmerül egyáltalán a kérdés. Józan paraszti észre eldönthető, 6 éves kortól kell, ha 6 éves a gyerek, akkor venni kell jegyet.
0: Igen. 17 évesen minket hazahoztak kérés nélkül az osztálykínálásról, Balaton leléről pedig nem kértük se a szülők. Mondjuk összeálltunk minden este. Összeálltunk mindent előző este. Mennyire más volt azért ez a világ, te jó Isten. 15 évesen Kelet-Berlinbe utaztunk, 6 fiú az osztályból. A kommunizmus egyetlen előnye volt a jó közbiztonság. 15 évesen Kelet-Berlinbe. Érted? 6-an elindultak. Hát ezért ez így...
1: Én is 16 voltam, stoppal fölmentünk Egerbe, Szépasszonyvölgy, ott van valami pince lejáróba megengedték, hogy ott aludjunk, és akkor onnan még tovább stoppoltunk, szerintem följöttünk Pestre, és itt már elfogyott az összes pénzünk, úgyhogy hazastoppoltunk Újkígyósra. Hát most ott vagyunk, semmi. Csak
0: de ez vezetett oda, hogy aztán ültél hajnali kettes tehervonaton egyedül, és vagy postavonaton, és jöttél rádiózni. Igen, valószínűleg csináltam. 18 évesig izé vagy, érted? Mama kedvence, akkor
3: ebből
0: nem tudod.
3: A sztorik, tehát ezt meséled utána később, ebből építkezel. Gólyatáborunk főszervezőjét felhívta egy szülő, hogy mivel tudja garantálni, hogy a lánya gólyatábor után még szűz marad. A főszervező válasza, ismerek egy jó kovácsot.
0: Igen, tegyen rá. Nem lakatom. De várj, gólyatábor az mi az? Az már egyetem,
3: lehet,
0: főiskola.
3: Lehet, gimis gólyatábor.
0: Aha.
3: 14 évesem.
0: Na, ha 14 éves kislány, akkor azt adom, hogy ezért ezen a mama aggódik. De... Főiskolás egyetemi gólyatábor azért az már nem. De 14 éves is
3: de
0: már
3: hogy garantálod? Hát milyen hogy. Kérdés ez?
0: Mi igen, nem tudod megállok garantálni.
3: Megállok az ágya mellett. Igen. Mi?
0: Nem, igen. 10 évesen elengedtek a másik faluba romát motóval, pontva a mamához. Minden bukosság nélkül 38 vagyok, Geri küldte nekünk. Igen. Én negyedik és osztálykirányosan rossz lányokat hívtam, hogy megmutassam a nyolcadikosoknak, hogy kell.
3: De jó. Családos osztálykirándulás előtt a szülőin azon ment a diskurzus, hogy mit főzünk este a bográcsban. Sokan féltek, hogy éhen hal a gyerek, mert paprikás krumpliról volt szó, ezért azt mondták, csináljunk bográcsban milánóit.
0: Szerintem egyébként ez nem rossz. Egy jó bográcsos milánói. Nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra el tudtam motorozni haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen elképesztő.
1: Ugye fölvette egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, menjél persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy. Ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, menjél, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
3: vagy.
1: Vagy
3: a felelőtlen
1: igen,
3: szar.
1: Hogy nem figyeltél rá.
0: Aha. Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
1: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
0: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
1: Ja,
0: Zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük le műfűre.
1: De már, ott is hülyék.
0: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre, lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kitérjék. Tehát a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... Vége a fűnek, hozzanak műfűvet. De hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? Te is valószínűleg lehet, hogy ha 10 fölszólalnak, akkor kicserélik a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük így, jól lát az asztalat, abba töltöttük be a peach vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk el egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
1: Hát a kettő között van a nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
0: De életre valóbb, attól lettél.
1: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
0: De majd a Steingen-Wargelt, ha egyszer bejön újra, akkor tudod, ha mi ilyen lazában nőttünk,
3: akkor miért lettünk ennyire?
0: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntést hoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
1: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy, fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
0: a hiányát,
1: azt annyira túltoljuk, azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni, azért szerintem ennyi.
0: Aha,
1: de
0: lehet,
1: hogy de én ezt érzem mögötted, ott, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz enni, az kész, gyerünk.
0: Valószínűleg ebben ez is benne
1: és
0: van.
1: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túl gondolva, túl féltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
3: Hát meg túl sok az info. Túl sok rémhír jön be.
0: Ez is benne van. Valószínűleg ez is benne van.
3: A gyerekeddel.
0: Nagyon sok negatív történik a világban. Borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongásról, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
3: nap. Igen, meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit éppen hogy csak megúsztuk.
0: Igen. Bari, a mostani szülők is közted van egy generáció. Várjál, mi van, mit mond? De nem, hát a mostani szülők azok a mikorongbeli szülők.
3: A gyerekeink mennek el ezekre.
0: Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük. Mi meg ezeket a kérdéseket teszik föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezekkel halmozottak. Ott is biztos volt hülye szülő.
1: Igen, de ennyire én sem emlékszem.
0: De hogy azért ez ilyen feltétlen. Nem feltétlen volt így. Na jól van, jövő mindjárt, 3 perc, pontosan 9 óra, egy időjárás pattincsa még ide.
1: Napos, meleg, száraz, jó.
0: Ez jó, ez nagyon jó. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Jól van, jövünk mindjárt. 3 perc, 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Közeleg. Akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: A csirke csirkeszárny a legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
17: Reklámot hallottak.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
20: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Báz üzletet megtalálod Debrecenben a Fórum Bevásárló Központ földszintjén, vagy rendelj a bazsneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
21: Az Eurolizing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
22: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Astinatura teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzépen.
23: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
24: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
25: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
26: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
27: Hirdessen nálunk!
28: reklamkukac.mcdb.hu.
17: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: Tűz volt az éjjel egy Betlen utcai társasházban. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz a Loki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Betlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Az épületet átszellőztették. Egyszerű, gyors, környezetbarát, egyre többen választják a kerékpáros közlekedést Debrecenben. A városban már több mint 120 km bicikliút van. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a megfelelő védő felszerelésekkel két keréken is biztonságosabb a közlekedés. A DTV híradó által megkérdezett szakértő szerint a bukósisakon kívül van még pár dolog, amit érdemes ellenőrizni, mielőtt biciklizni indulunk. Vig Tamást, a Debex Extreme Sport Park létesítményvezetőjét hallják.
1: Aki a téli időszakban nem bringázott és most veszi elő a biciklét, az mindenképpen nézze meg a keréknyomást, nézze meg a fékeket, a láncot, a váltót, hogy biztonságosan működik-e. Hogyha nem ért hozzá, akkor vigye le egy szakszervizbe. Nagyon fontos szerintem az is, hogyha valaki elkezd bringázni, akkor ne hosszú távra induljon el először.
0: A bringás közösség erősítése érdekében Debrecenben egyre gyakrabban tartanak kerékpáros családi napokat, túrákat és felvonulásokat is.
26: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: Május 25-én pünköst hétfőn a felszíni parkolás díjmentes lesz Debrecenben. A mélygarázsokban azonban ezen a napon is fizetni kell majd. A DV Parking felhívja a figyelmet arra is, hogy a társaság ügyfélszolgálata pünköst hétfőn zárva tart. A háromnapos hosszú hétvégét követően kedden reggel 8 órától várja újra a lakosságot. Addig is egyszerűbb kérdésekben a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu honlap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
26: A DV Parking információit hallották.
0: Sport. Két héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplési jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó Hello. Reggelt.
1: Itt a túlféltő szülőkre is írta valaki, hogy Balázs, a faterod pont ilyen volt, ugye? Ja nem. Köszönöm szépen.
3: Hát összem itt vagy.
1: De rohadék vagy, de pedig jól esik az ilyen típusú humor. Én ezt nagyon szeretem, lehet. Szemétkedni, nincs ezzel baj. Az út, hogy Vitézi Dávid lett kinevezve közlekedési építési miniszternek, szerintem várnál hamarabb is meg fogja oldódni, a sínre szarjunk. Igen, most láttam, hogy Bécsbe lekanyarodott a delegációról. Én imádom a csávó megszállottság a gyerekek, én olyan, mint egy 6 éves gyerek. Nagyon szeretem. Imádom. És azt csinálta, hogy kimentek Bécsbe. És azt mondta a miniszternek a delegáció, hogy értjük, ti ott barátkozzatok, meg nem tudom, beszéltek meg a nagy osztrák-magyar kapcsolatokat. Én addig én egy picit elmegyek, és bement a bécsi pályaudvarra, és tátott szája, imádom, előadást tartott arról, hogy a bécsi pályaudvarokban milyen vonatközvetítő rendszerek vannak, mennyire be tudná ezt építeni Magyarországra, amikor kezdődik már ez el, és előadást tartott úgy, hogy az osztrákok így nézték, hogy atya úristen, ez a csávó megszállott. És állt, és láttad egy ilyen, hát egy gyönyörű ilyen teremben, tele monitorokkal, full 21. század, minden figyel, megszólal, patika, tiszta, ugyan durva. És a Vitézi séróból löki az infót, tudod? Tehát, hogy ennyi kilométer vasút van, így oldják meg a közlekedés. Átengedő pályaudvar. Mit jelent az átengedő pályaudvar? Az átengedő pályaudvar azt jelenti, hogy nálunk miért nincsen átengedő pályaudvar? A keleti miért nem átengedő pályaudvar? Vége van, oda mennek a vonatok, csatorna, vége, jössz, és így át három osztrák.
3: Ki ez az UFO bács?
1: Ki ez a csávó? Ki ez a földön? Ki ez a földön kívül? Figyelj, szenzációs. De látszott a Vitézén is, hogy nagyon éli, hogy ott van, mert egy olyan központban volt, egy NASA központban volt, mert megszem azt a videót, hát mondom, ilyen megszállottad
2: más,
1: sokat.
2: Más típusú vonatokkal.
1: Sok ilyen megszállottad nekünk, gyerekek, mert ez szenzációs volt a videó, tényleg. Tehát ez iszonyatosan éli. Hát csak nem szarunk a sírre.
2: Most IC-kocsikat kértünk kölcsön egyébként.
1: Minden lehet, egy csomó mindent újraindítunk, mert ezt én bírom. Én bírom őt. Óriási koponya, óriási tudása van. 8 éves kor óta tudja az összes megállott vonatot, mozdony. Azok az osztrákoknak tart előadást a saját vasúti kocsiaikról. Szájtátva figyelik, hogy ki ez az ember.
2: Mellé kellene rendelnünk azt a hallgatót, aki Debrecenben volt, tudod, aki...
3: Igen. Hát ő igen. Másként volt kattant, szerintem. Igen.
2: Nagyon jól kiegészítenék egymást.
1: Nagyon jó az a videó. De azt mondta, hogy úgy is passzolt a gyerekek, most leváltam a delegációról, mert akadt egy kis ügyem. A kis ügy, az bement a bécsi pályaudvar irányító központjába.
2: Dávid!
1: 2 nézett sehol a magyar, addig a Vitézi már nem volt ott, és bent tologatta a kis vasutat.
3: Képzeld a Jürgenéket, hogy a csávó meg akar bennünket támadni, hogy ennyit tud róla.
1: Ja, persze. De ugyanezt megcsinált a lengyeleknél is, mikor ment a lengyelek, és megy a delegáció, és akkor azt mondja, hogy Vitézi, ilyen pályaudvar, ekkor építették, ennyi vonatjuk van, ennyi kilométert újítottak fel, ilyen uniós pénzhoz, és megy mellett a delegáció, hogy német csendben.
2: És elől megy egy esernyőben, és tudod, hogy követi egy.
1: És ugye ezt a pályaudvart úgy, hogy van áthelyezném Kelenföldre. Hát azt mi is, Dávid. Tehát, hogy azt láttuk, azt a lengyel pályaudvart, azt nagyon szívesen áthelyeznénk mindenhol egyébként. De tényleg, szenzációs. 2035 a sínre szarás megszüntetés EU-s törvénye. Ennek utána nézünk, ez lehet, hogy hülyeség, de simán lehet, hogy benne van. Költözzetek össze, Balázs, ha ennyire szeretett, tudom. Rohadják meg, rohadt Lipsi, rohadt Genyó, Gennyes, rohadt Libernyák. Jöhet minden. Tudom, érem. Fanta Duci, legközelebb is jössz hallgatni? Kati kérdezi. Fél, mi van Duckóval itt? Él még? Látod a telefonszámát?
2: Én kiírtam a telefonszámát, én nem tudom, hogy ez az-e.
1: A megszólás végén.
2: Jó.
1: Duci.
2: Fejjük
1: Ducit. Ez, hogy el vagy a retrojött és fantás Ducinak hívják, én már kicsit őt megkedveltem. De menjen vissza kedden, de nem, akkor nem maradjon itt, nem kell. De Ducit megcsörgetjük, hát a fölveszi. Jó?
2: Duci, készülj.
1: Viszont ígértünk még szürális híreket, és ez így péntekre teljesen belefér, hogy mi történik Amerikában, hogy mennyire megbolondult a világ. Ugye, hát ez a sátánista, transhumanista invázió, hogy írják itt többen. A félőrültek menedékházává varázsolja a világot, és történt, igaz a történet, az amerikai sajtó egy dél-karolinai férfiről számolt be, akit helikopterrel szállította a kórházba, figyeld a történetet, miután vadászok tévedésből rálőttek, mert a férfinak az a zseniális ötlete támadt, hogy szarvasnak maszkírozva csatangol az erdőben, mivel ő úgy gondolta, hogy ő valójában egy szarvas, ez és joga az. Van ehhez.
2: Hát akkor hol lett volna máshol?
1: Hát miért ne csatangolhatna ő egyébként szarvasként az erdőbe? Mi történt? Lelőtték. Se. Imádom a hír, teljesen elmebeteg. Tehát ugye ez látszik. Tehát, hogy semmi baj azzal, hogy te szarvasnak képzeled magad és csatangolsz az erdőben, csak ne várd el azt, hogy mindenki téged szarvasnak gondoljon. Vagy ne meg tudjon
3: különböztetni.
1: Vagy meg tudjon különböztetni, hogy te ember vagy szarvas.
3: Ne várd el, hogy ne lőjenek le.
1: Ne várd el, hogy ne lőjenek le.
3: Szarvas vagy, a szarvasokat általában van olyan, hogy lelövik, hát akkor te is beleesel.
1: Képzeld magad kölyök vizslának, csak ne várd el, hogy kutyaházat építsek neked. Ugye? Tehát ez abszolút benne van négy fal között. Mit csinálsz?
2: Tehát igazából nem ártott senkinek, tehát ő csak kiment legelészni. Azt arra nem számított, hogy esetleg agyalő.
1: Hogy ér egy szarvas, aki szarvasnak képzeli magát? Elmegy dolgozni, hazamegy és szarvas lesz. Szarvasként megy dolgozni, nem dolgozik és egész nap szarvas. Miről szól az ő élete?
2: Arra lennék kíváncsi, hogy indul? Tehát mi az első?
1: Igen, tossza meg az anyád, nem érdekel, csak ki ne ugorjon. Szárom, csak ne ugorjon a kocsiért.
2: Tehát volt egy ilyen fixáció, a Bambival indult minden?
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy indulsz?
3: Van egy csomó ilyen, hát annyit beszéltünk, mely ilyen a kutya.
2: Kutyák.
3: Volt, okay. Akik, van, aki kutyának képzeli magát, van az Őzike, ő ugye nyilván akkor fiú, ő szarvasnak képzelte magát, és akkor nagy agancsok meg minden, de egyébként meg a jelmez nagyon jól sikerült.
1: Ha ez ő és nem illusztráció, akkor egyébként nagyon szép százharmasnak sikerült átszerzni magát. Egyébként mi van, egy ilyen kiugrik a kocsid elé? Kitűtsz el?
3: És kit kell hívnod?
1: Kit
3: mentőt?
2: Hogy rajzolod le?
3: Mentőt hívsz, vagy vadásztársaságot?
1: Vagy állatorvost. Igen. Tehát vagy állatorvos, kinek szólok valójában?
2: Én berakom a csomagtartóba, azt hazaviszem, megeszem.
1: Azért a bográcsban csak feltűnik az a lábszárcson, nem? Hogy ott valami nem oké, érted, a hülye marha beugrott.
2: Ez hogy nyúzom meg?
1: Gyere majd egy kicsit, az egész emberszerű ez a szarvas. Hát nézd meg, hát mi történik itt? És kiment az erdőbe kajtatott? Tehát neki tényleg szarvas identitása volt? Nem, ő négy kézláb sétált és ment az erdőben, mert gyanítom, hogy egyébként egy vadász nem lő le egy két lábon járó szarvas. Tehát de, a csávó valószínűleg négy kézláb ment. De a gancsal a fején.
2: A vadász belenéz a fegyvernek a távcsövébe, és nem veszi észre, hogy ez okay, nem annyira
1: de mi van
2: szarvas.
1: Akkor, ha csak agancsot lát, és tudja, hogy lejjebb kell célozni? Mi van akkor, ha csak kilóg egy kicsit a szarvasnak tényleg egy fél agancsa, és ő belelő a bokorba, mert tudja, hogy a test az ott van. Tehát egy agancsol nem gondolod azt, hogy az egy ember.
3: Hát semmiféleképpen, plusz ugye a szarvas feje, meg az agancsa, az majdhogy nem olyan magasságban van, mint egy álló ember. Tehát érted, az 50-100 méterről már nem tudod azt mondani, hogy ja, hát ez magasabb, mint egy szarvas. A francokat már lőszíts.
1: Párzási időben veszélyben vagy, hogy megcsinálnak? Tehát, hogy neki lehetett ilyen élménye? Lehetett ilyen élménye a hülyének, hogy kiment érted, és csak fölkapaszkodott valaki
3: által? Hát, mivel ugye szarvai volt, ő fiú, szarvas, ő barcok, és tudod, a hímek, a bikák megküzdenek a csajokért. Na most azt képzeld, amikor ott áll veled szembe a 300 kilós nagy szarvas fiú, és azt mondja, hogy akkor harc.
2: Most azt el tudjátok képzelni, hogy van egy felnőtt ember, aki fizeti a csekkjeit, eljár dolgozni, és hétvégenként felöltözik, szarvasnak elmaszkírozza magát, és kimegy sétálni egy kicsit az erdőbe, és legelészik.
1: Az a durva, hogy amennyire megbolondult a világ, nekem ebben már semmi durva nincs. Tehát a szarvas identitás.
2: Na, te minek szoktál öltözni?
1: Ezt én azt elmondanám. Érted? Érted? Tehát ő, én simán. Szarvas identitással ő az erdőben él, és négy kézláb sétál szarvas
2: alacsal. Mennyire lehet ez felszabadító?
3: Nagyon, egyébként.
1: Szerintem van benne felszabadulás.
3: Gondold el, szenved attól, hogy neki föl kell szállnia egy buszra, és elmenni a munkahelyére.
2: Pedig ő szarvas.
3: Mert igen, ő az erdők szabad ura.
2: Uh-huh. Egyszer láttam egy ilyen videót, ahol egy nő kutyának képzelte magát. És
1: ne csináld.
2: Állt a fotocellás ajtó előtt, és ott ugatott. És egy hapsi így ráúszította a kutyáját.
1: De mi is jött, a kutyának képzelte magát a csávó?
2: Nem, egy nő.
1: Egy nő kutya, négy kézláb?
2: Igen, ez egy ipari kamera felvétel volt, négy kézlábra emelkedve, illetve ereszkedve lihegett és ugatott. És jött egy kutyatulajdonos, aki így elengedte a kutyáját. És a kutya neki szaladt, mert hogy ugatott. És a csaj olyan szinten kérte ki magának, hogy ez micsoda, hogy ő rá. Hát de mondta neki a tulajdonos, hogy te kutya vagy, hát akkor mi a problémád?
1: Igen, de ez egy jó kérdés, hogyha én ezt elütöm ezt, akkor az baleset és embermérték, vagy állatbaleset, érted? Tehát más a mérték, én börtönbe kerülök, érte? Vagy azt mondják, hogy figyelj, azt hittem, hogy állat. És ez tehát én mondjuk tök szabályosan megyek, de én vagy mondjuk 20 km/h gyorsan megyek egy erdei úton. Én elütöm. Egy vadnál nem kerülsz börtönbe. És én azt mondom, hogy én azt hittem, hogy szarvas, én nem rántottam félre a kormányt, mert az sokkal balesetveszélyesebb, és én őt elütöm.
3: De érdekes.
1: És 20-szal többel mentem, megállapítják, hogy gyorsajtó vagyok, de én azt mondom, hogy én direkt ütöttem el kvázi, mert én azt tanultam, hogy ne rást félre egy 400 kilós szarvasnál, akkor már mindegy, mert sokkal rosszabb, ha egy fának csapódsz 60 kilométerre, vagy ledarálod a szembejövő. Tehát hány olyan baleset van? Ugrik az állat, elrántja a kormányt, szembe frontális. Én őt megölöm. Uh-huh. Tehát elütöm, és meghal. Akkor
3: ember akkor esetében te ugye fékezés nélkül
1: sokkal mentél, igen. Akkor igen. Az állatnál kivizsgálják és megbüntetnek. 200-ig kifizeted a szarvast, az embernél én gyorshajtó leszek, és az van, hogy én elütöttem és megöltem egy embert. Akkor most mi a mérce?
3: Jó kérdés.
2: Hát ez valószínűleg gondatlanságból elkövetett.
1: Hát az attól függ, de szarvasnak költözött a barom és beugrott a kocsim
3: elé. Az attól függ, ha kiugrott eléd egy rudlival, akkor az állat.
1: Ja, igen. Ha jön a rudli közben, és ő a negyedik, akkor megbocsátható. Igen, hiszen ott még ment másik 30.
2: És milyen jó, amikor az ilyen nagyobb vadász szeánszok végén ugye kiterítik a prédát. És ott van 120 darab fácán, és a végén fekszik egy ilyen ügy. Tehát egy kicsit furcsa.
1: Tehát mi gyere már egy kicsit, nagyjából mi volt ebben a pálinkában? Hát nézd már meg ennek ilyen milyen. Hát ne csinálj, ez egy ember, hagyjál már, vagy benne rossz.
2: Fura.
1: Hagyjál már, ez szórakozzál már. Hát néha egymást is lelővik, szerintem semmi fura nincs a vadászoknál, hogy lelőnek közve egy embert, aki szarvas, vagy egy szarvast, aki ember. Hát néha a gurulattal egymást is megölik, tehát ez teljesen természetes.
2: Na most, hogyha Varga Viktor hajába beköltözött egy zöld küllő, akkor a szarvasok is elfogadják a szarvasnak öltözött
1: szarvas? Hát ez egy jó kérdés, hogy ők mennyire érzik az emberszagot, érzik-e mi a szélirány, nem tudom, hogy oda mennek-e.
2: Ha sokat mocorogott közötte. Igen. Akkor egy idő után.
1: Igen, az orvosom, a szarvasoknál előfordulnak interszexuális egyedek. A rénszarvasoknál mindkét nem növeszt agancsot. Oh. Léteznek olyan nősténszarvasok, amelyek genetikai rendellenességgel miatt agancsot növesztenek. Éppen az menő lett volna, találkoznak, nem?
2: Éppen
1: két interszexuális megcsinálja a harmadikat, aki egyébként egy ember.
2: Lehet, hogy egy kicsit erre várt, nem?
1: Teljesen. Megőrült a világ teljesen.
3: Biztosan legel.
2: Tudja, hogy legel. Hogyne. Hát az hozzátartozik a szarvas identitáshoz.
1: Az ember minek jön neki az autó elé kérdezi, hogy azért, mert szarvasnak képzeli magát. Hát ugye vagy ő nem ember, ő abban a pillanatban ott szarvas, tehát ő átmegy az úton négy kézláb simán.
2: És ő is lefagy, amikor meglátja a reflektor.
1: Igen, vajon mi szállították el a tetemet?
2: Ott van a kutyabarát.
1: Helikopterrel? Ő micsoda? Ő mit lát?
2: Ő egy kutyus.
1: Ja, ő kutyának képzeli magát. Uh-huh. És ő úgy él, mintha kutya lenne.
2: Nem tudom,
1: hol állítódik el valami gyerekkorba, felnőttkorba őrülsz meg, lejössz valami cuccról, rámész valamire. Tehát, hogy mi a defekt, hogy a végén oda jut az életed, hogy kutyának képzeled magad?
2: De defekt?
1: Nehéz gyerekkor, szigorú szülő.
3: Igen, ez defekt.
1: Egy durvább válás, egy nehéz gyerekkor. Mitől leszel te a végén kutya 40 évesen? Annak mi a vége? Vagy mi az eleje?
2: A pedigré, a szívférgesség ellen gyógyszer. Hogy figyelj, és az a durva, amikor mondjuk van egy ilyen partnered, aki időközben világosodik meg.
3: Hát és dobálja neked a labdát. Te kutyus vagy, akkor hozz vissza.
1: Jó kérdés, hogy a nyúl, aki a rolleres elé ugrott, az biztos nyúl volt. Tehát, hogy ugye? Nézzük már meg, igen. Helikopterre szállították el a tetemet, üt semmilyen Zsolt.
3: Érdekelne az agancs,
1: üdv Zsolti. Igen, jó Istenem. A vadász átgondolta egy hívével kevesebb. A sajnos nem szól arról a hír, egyébként az érdekes lenne, hogy mi az eljárás, mi van a vadásszal. Szerintem egyébként felmentik, tehát hogy szarvas agancsba sétálgatsz egy vadász a területen, azért az benne van, benne majd lelőnek. Na jól van.
2: Tessék, milyen állat lennél?
1: Na most ezzel elszűnt.
3: Ne kezd el.
2: Na milyen lennél?
1: Milyen állat lennék szívesen?
2: Uh-huh. Hát, ha így egy napig lehetnél bármi.
1: Hát ez jó kérdés.
2: Nyúl.
3: Állandóan
1: reszkedsz. Bogyótszar neki, sokat dugnék, erre gondolsz, legyek nyúl. Bogyótszaros.
3: Nem sokat dugnál, csak gyorsan.
1: Sokat dugok, gyorsan bogyótszarok. Hát, annyira nem. Néha kiugrom egy erről esetre. Hát nem tudom, ezen gondolkoznom kéne. Mindenki egy közhelyeket mondod, hogy delfin, meg... Nem tudom, gondolkoznom kéne rajta.
2: Sasmadár.
1: Szkarabeusz bogár.
3: Az is jó.
2: Amíg a saját szarát.
1: Na mindenki szarát.
3: Nem a saját.
1: Görgetném a szart.
2: Hosszú ide. Most is ezt
3: csinálom. Kis a kedvenc szvétémát.
1: Hosszú ide csinálom. Egy szkarabeusz bogár vagyok.
2: Ez a te ide.
1: Igen, tetű ide. Valaki tetű, köszönöm, az nekem szól. Igen. Az nagyon jó.
2: Kokain medve lennék.
1: Na mi van?
3: Hívjuk fel.
2: Hát próbáljuk meg.
1: Na Duci, tárcsa, Duci. Jó? Tárcsa, ugye kaptunk reggel egy SMS-t, hogy Duci Fanta, ezzel a Duci Fanta, ad nekünk egy esélyt, mert ő egyébként a másik rádió jön, de ma itt marad. Néha adott életjel, de az utolsó egy órában eltűnt, vagy legalábbis nem látjuk az SMS-ét aláírva, hogy Duci Fanta.
3: Lehet, hogy elkezdődött a meló, vagy visszatekert mégis.
1: Gyorsan felhívjuk, hogy milyen volt, hogy itt néha nevetnie kellett.
4: Nem
1: Ha még egyáltalán felveszi, várjál, lehet, hogy már visszatekert.
4: Halló?
1: Halló?
4: Halló?
1: Halló?
4: Halló?
1: Várjál, gyerek, budin vagy? Budin vagy? Vagy izé, trónolsz? Mit csinálsz?
4: Nem, trónolsz,
1: a kajaidő. Vedd át a telefont kihangosítóról.
4: Jó. Hetszettem, vagy
1: de? Vedd át.
3: Na, így már jó.
4: Na, szavaztok.
3: Hello, fantás duci.
1: Gyertek, ez a beszélgetés, hogy duci fanta, tényleg.
4: A fantás duci név az abból jött, hogy most nem akarom a rivális rádiót hozni, de ő náluk, a fanta volt egyszer a téma, és én bedobtam nekik, hogy azt ittak-e már most, és ebből így inkább azt a nevet választottam. A duci viszont valóban létező nevem, ugyanis én gyerekkoromban kaptam ezt, de csak simán D-U-C-I. Na hát, de az még ilyen snasz, nem? Hát most már ugye felnőttek vagyunk, most már majdnem 40.
1: Tehát ott tulajdonképpen törzshallgató vagy, és akkor most áttekertél? Kicsit belig
4: hallgattál. Megmondom nektek a frankót, én most lehet árulónak fognak hallani.
1: Annak.
4: De nem, vállalom a kockázatot, nem érdeke. Lett egy új műsorvezetőjük, aki annyira nekem nem...
1: Jó, oké, ne bántsuk őket, nem is ezért kérdeztem. Tehát, hogy, oké. Okay. Kérdezik, hogy melyik a kedvenc kompressziós... Melyik a kedvenc kompressziós harisnyát kérdezik. De várjál, akkor elhagytál minket. Tehát egy elhagyó vagy, egy pálya elhagyó, aki most visszatér.
4: Hát szakközépben titeket hallgattalak. Nagyon
2: mennyi
4: sokat.
2: Idős vagy?
4: Tippeljetek.
1: 25.
4: Ha 87-ben születtem, akkor mikor ennyi vagyok?
1: 35.
4: Ha 87-ben születtem, akkor nem vagy se erős.
1: 39.
4: 38, igen.
1: Akkor az még mi volt? Az nagyon régi rádió volt. Tehát az talán rádió DJ, vagy nem tudom, Danubius.
4: Igen, Danubius. Ott voltatok kint a Váci úton.
1: Ja, és akkor átkeveredtél, és most akkor pályaelhagyóként visszajöttél.
4: Hát, mert tudok, megszüntetek, akkor a másik is megszűnt, aztán ugye a Pater révén én a bocsékot is hallgattam, mint bumerang, és akkor így ott maradtam, de aztán most már vissza, úgy néz ki, visszanyergelek.
1: Járókerettel nehéz megtanulni járni? Az mesélj egy kicsit el, hogy az...
4: Szűnt, aztán ugye a Pater révén én a bocsékot is hallgattam, mint bumerang, és akkor így ott maradtam, de aztán most már vissza, úgy néz ki, visszanyergelek.
1: Járókerettel nehéz megtanulni járni? Az mesélj egy kicsit el, hogy az milyen?
4: Hát

0: együtt van, az kedden még menj haza a pofonért, tehát kedden még írjál be nekik, hogy mit csináltál pénteken, az ott nagyon megkapod.
1: Igen. Szerintem már mások is át fogják adni ezt az infót oda, úgyhogy.
0: Jó. Ha vajós újfürdőbérleted, itt a Feri kérdezi, hogy esetleg akkor egy kezeléssel menne vele.
1: Nem nyugdíjas vagyok, basszus.
0: Igen. Igen, itt a Zsül nagyon jelentkezik a vízhajtódér, hogyha esetleg meg elmondanád.
1: Majd megadom az orvosom receptjét.
0: Jó. Jól van, örülünk neked, hallgatóink jönnek, mennek, ezzel nincsen semmi baj, tök jó, hogy jössz, az is baj, semmi baj, ha őket hallgatjátok. De vicces volt reggel az SMS-ed, ezt én itt kicsit szétszedtek a hallgatók, ezzel rögtünk mi is, de...
1: Nem Music FM-et akartam írni, nem Klassz FM-et, csak van egy kollégám, aki ilyen, most nem akarom hangosan mondani, hogy fogyatékos. Minden munkahelyen van egy olyan, akit nem akarsz, és el kell viselni, ugye? Tehát na, ez pont az volt, oda jön, és akkor elkezd nekem magyarázni a Music FM-re, miközben titeket hallgatok, és úgy megkavart, mint az üstöt, igen. És akkor írom, és nézem az ismeret.
0: Jó van, nem baj. Fia, annyi fontos, hogy a felhőbe föl van küldve a kamagra? Megvan már? Fölküldték?
1: Már van, Covington is van.
0: Jó.
1: A Covington az ne felejtsből van?
0: Az az alap, igen. Segíts már, nézzi majd, hogy melyik patikában nincsen nagy sor, hogy tudjon a Júli oda menni, mert neki is van már csomó
1: vég. Igen, most mondtátok, hogy most kell rendelni, mert hétvégére nem lesz Covington, azt elfelejtem megvenni.
0: Na jó, van, örülünk neked, meg de tökre benne, hogy jönnek, mennek a hallgatói, csak kicsit így viccelődik.
1: Még egy halvány megjegyzés anyukámnak, aki éppen forraszt, és biztos, hogy most felnyerít a röhögéstől, hogy a fiát ezen a rádión hallja, ami a másikat szokta hallgatni. Szia, anyu!
2: Anyukád éppen forraszt.
0: Anyád forraszt.
3: Forrasztó anyja van. Hát,
1: mechanikai műszerész, persze.
0: Igen. Azt ír valaki, minden 38 éves nevében kikérem magamnak ezt a gyereket. Szeretnek.
2: Ne hagyj!
0: Igen. Jól van.
1: Egyébként elloptam a sót mára, tehát egyszer visszarobbanok hozzátok, és kész, vittem is, ennyi. Tehát
0: jó, elvitted, akkor legyél is a naphallgató, hogy adjuk, te vagy most, és akkor képletesen odaadjuk majd neked 50-kor, még megmutatjuk, mit nyertél, jó? Lehet így náluk dívelni. Jó van. Okay, na, vigyázz magadra. Kedde, menj át a pofonér.
1: Megyek, hát oda a hegy aljára járok, a párom ott lakik nem messze, úgyhogy lehet be is ugrok.
0: Jó, veresd meg magad, és akkor szerdán gyere újra. Jó?
2: Jó?
1: De akkor már járókeret.
0: Kozmodiszket ajánlod, vagy nem ajánlod? Mit csináljunk?
1: Hát, figyelj, a derekam egyébként jó, de neked van.
0: Hogy ne imádom, nagyon működik. Na, vigyázz magadra, ciao.
3: Ez normális.
0: De egész jó.
3: Janus ez.
0: Igen, na jól van. Jövünk mindjárt, gyerekek. Nap legjobb pillanataival 9:30, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Micsoda aroma!
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most

0: Akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix. Mikepércsi út 124.
6: Tudtad, hogy a kocsi.hu-n több mint 120 ezer adójármű közül választhatsz? Nem tudod, mit írja hirdetésbe? A mesterséges intelligencia segít megfogalmazni. A feladástól a finanszírozásig. Megfizethető autók, luxusmodellek, különlegességek, minden egy helyen.
7: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával. Drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show. Május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
8: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Astinatura teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tűzépen.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
12: Mindenhol ott vagyunk.
4: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
14: Reklámkukac mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Tűz volt az éjjel egy Betlen utcai társasházban, az Újpest eljátszik ma a DVS-e. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Betlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Az épületet átszellőztették. nem ismerte el bűnösségét az a most 21 éves nő, akit a 2024 márciusában történt három halálos áldozatot követelő debreceni Faragtár utcai baleset ügyében állítottak bíróság elé. Az ügyészség 6 éve fogházbüntetést és a közúti járművezetéstől való végleges eltiltást indítványozta. Ezt azonban a vádlott nem fogadta el, számolt be csütörtökön a DTV híradó. A vádirat szerint az akkor 19 éves nő a megengedett sebességhatárt túllépve haladt a Faragtár utcán, kellő körültekintés nélkül szabálytalanul kezdett sávváltást, amely során nekiütközött a mellette közlekedő személygépkocsinak. Mindkét jármű a járdára sodródott, ahol 6 gyalogost ütöttek el. Közülük 3-an meghaltak. A tegnapi tárgyaláson jelen volt a baleset egyik sérültje is, aki kisfiával együtt sétált a járdán a becsapódás pillanatában. A gyermek a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az ügy tárgyalása június 23-án folytatódik. Akkor kezdődhet meg a tanúk meghallgatása. Hol a határ az önfeladásban, mikor veszhet el a méltóság? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen új előadása. A társulat Örkény István nagy sikerű groteszk drámáját, a Tótékat állította színre. A mű premierje ma 19 órakor lesz a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében. Idegenben, az Újpest otthonában játszik ma a DVSM Astergood, a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásának 12. fordulójában. Tőzsér Dávidot, a debreceniek pólusát kérdeztük.
12: Nem lesz egyszerű, mivel Újpesten alapból is elég nehéz nyerni, viszont tovább nehezíti a helyzetünket, hogy itt meghatározó játékosunk sem tart velünk a mérkőzésre a Miskolc elleni eltiltásuk miatt.
15: Az összecsapás ma este 3:45-től lesz a Hajós Alfréd sportuszodában. Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, 3-10 lesz, 5 perc múlva, hello mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel foglalatoskodtunk. Ma reggel megnézzük a BL döntő jegyárait, de annál inkább a szállásárakat Budapesten. Hát gyerekek, ez...
1: Megszaladt.
0: Igen. Megszaladt egy kicsit, értjük, hogy kínálat, kereslet, meg minden, de átvettünk egy-két hotel, egy-két szobájának árát, ránéztünk. Combos árak születnek.
2: Ugrott egyet.
0: De végre egyszer nem mi fizetjük, hanem nekünk fizetik, mindegy is, hogy ki a tulajdonosi kör, lehet egy csomó Airbnb, lehet egy csomó magánkiadó, panzió, lakás, magánkézben lévő, tehát nem biztos, hogy ezt a Marriott meg a Four Seasons viszi el mind, nem? Végre egyszer az, hogy legalább nekünk fizetik, hadd keressenek.
3: Nagyon szakíthatunk.
0: Nagyon szakítunk, ha valakinek van Airbnb-je vagy kiadó lakása, elképesztő árakra bukkantunk, és szürreális dolgokkal is foglalkoztunk, mert hogy Varga Viktor hajába madár szállt. Önmagában tényleg abszurdum lenne, és egy ilyen szilveszteri összeállításra férnez vele, de hogy ez reális. Ez van, rászállt a hajára egy harkály, és azóta ott él vele. Mi van?
2: Óriási szimbiózisban.
0: Felhívtuk, megkérdeztük, hogy mi az igaz ebből. Durva, de igaz volt.
4: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Egy hotel szoba.
0: Igen.
2: Egy éjszakára.
0: Arra az ominózus.
2: Ez arra a 8. ész, vagy a 8.
0: Ez, ez jövő a jövő hét
2: 30. éjszakára. Még egyszer mondom, ez egy egész más napon 25 000, ez most 554.250 forint. Itt van.
3: Na.
2: Ott van, meg tudom mutatni. 554.
3: Ez egy éjszaka?
2: Az.
0: 554.000 egy kétcsillagos, 20 négyzetméteres, egy francia ágyas, fürdőszobás, nejlonfüggönyös szoba?
3: Igen.
0: Te egy jó Isten!
3: Ezért... Én a hétvégére kerestem rá, és ott kerekedtek ki a szemeim, hogy 1,5 millió forint alatt nincsen meg a hétvégén.
0: Na ez pofátlanság, vagy igazuk van? Tehát, hogy ezt tegyék meg, és így van, ha van rá kereset, ami belefér, jól kereső Arzenál, és nem tudom, PSG drukkerek jönnek, tegyék meg, kínálat kereset alapon működik, vagy van egy határ, és azt mondjuk, hogy na azért rohagyjatok tényleg, ez nagyon pofátlan. Jó.
2: Akkor rákerestem a másikra, ahol szoktunk aludni, igen. Néha, a közelben.
0: Az is ilyen 2-3 csillag, 20-30 000 egy szoba.
3: A Gresham?
2: Ez a kis Gresham. 3 csillagos, 20 és 30 között, tehát ilyen 25 000 a szoba. Ezt pár nappal ezelőtt néztem, akkor ugyanígy 500 000 volt, elkelt. Nincs egy darab kiadó szoba se.
3: Ja, mennyiért? 500 000
2: erre a hétvégére, ott van, el kell.
0: Tehát 500 000 nincs szoba.
2: Nincs.
0: Ha az kérdés, hogy egy csomag, akkor repülőjeggyel, szállással és jeggyel mennyibe jön össze, de ne sajnáljuk az Arzenál és PSG szurkolókat.
2: Van nekik pénzük.
0: Van nekik pénzük, költség. Különleges költsége náluk.
2: Na most akkor egyébként számoljunk egyet csak gyorsan, akár fejben is. Pont most beszéltem Szilárddal, aki nagy PSG szurkol, nem arzenálos, a csávó, ennél nagyobb sértés nincs, és mondta, hogy így utána nézett, hogy hát ha tud még jegyet venni. 2 darab jegy most a fekete piacon, 2 millió forint.
3: Jó.
2: Ezek valószínűleg ugye a szurkolói jegyek, amit annak idején, hogyha regisztráltál meg, kisorsoltak, akkor olcsón megvetted, de most az darabját 1 emmér tudod megvenni, tehát 2 millió forint. Jó. 2 éjszakára jössz.
3: 2 éjszakára, ez mondjuk legyen egy. Ha nagyon, igen. Ha jól időben foglaltál,
2: tehát
3: legyen
2: akkor,
3: egy.
2: Tehát akkor vagyunk 3 millió forintnál, és akkor még nem ettél, nem ittál, nem pisiltél, nem csertél semmit. Ja, megvárj, a repülőjegy. Mit mond, mennyi volt, mit írt a hallgató?
0: 400-500 000 volt a vizárjegy.
2: Na, akkor az
3: még egy. Jó, nem is számolom. Akkor ez egy 5 milliós sztori.
0: Igen.
2: Egy 5 milliós hétvége.
0: Az milyen? Ahhoz azért nagyon kell szeretni a csapatodat, hogy megérkezzél. De valószínűleg annyira fanatikusok, hogy megérkeznek. Az RT Report szerint találtak apartmant 3,5 millióért. Hát 3,5 millióért adtak egy apartmant, érted?
3: De figyelj, tehát, hogy...
0: Teljes őrület.
3: Ami ugye a reptér környékén már nem tudsz semmit se foglalni, tehát ott már nincsen semmi. Ami van, az 890 000 forint egy éjszakára.
2: A reptér környékén?
3: Aha.
2: Ki a reptér környékén? Onnan bejönni a meccsre?
3: Hát igazából szerintem tudod így állni, hogy
2: jó
3: lesz az.
0: Igen. És akkor ilyenkor emelkednek a taxiárak, emelkednek az étteremárak, ilyenkor minden szolgáltatás egy kicsit meg tudja nyomni, mikor a taxi az állami nem, hogy neki fix kilométere van.
3: De
0: majd figyeld a hiénákat. Mi lesz itt a Váci utcai éttermeket, a bográcsú mit fognak kiszámlázni. Ez nem csak itthon van, nézzétek meg az amerikai árakat a VB alatt. Gyerekek, ugyanez. Tehát én is azt gondolom, hogy ez ilyenkor teljesen egyetlen. Meg is érdemlik ezek a nyomik, húzzák csak le róluk is a bört. Nézzék csak a faláfotistákat.
3: Megnézzük itt tévében, otthonról, kényelmesen.
0: Majd pont el lesz romolva a kártyaterminál a taxiba.
2: Már megy a jó indulat. Sajnos.
0: A hiénák mit fognak venni hétvégén? Ott mi lesz, gyerekek? Mit csinálnak a hiénák a jövő hétvégén, gyerekek? Abból új nyaralót veszel Balatonon. Érdekes nekem az, hogy valakinek ennyit ér egy sport. Uh-huh. Tehát, de egyébként van bennem tisztelet, hogy figyelj, haver, te ezért megmozgatsz, és nem minden Arzenál szurkoló kőgazdag, nem minden PSG szurkoló, de hogy megmozgatsz ezért te 4-5 millió forintot, hogy szívvel, lélekkel eljussál a csapatodba, de el tudom fogadni, hogy ez egy akkora élmény, ami lehet, hogy egyszer egy életben. Most a PSG-nek már nem, nem tudom az Arzenál hányszor lesz még BL döntőbe, de értem, de hogy ez egy 4-5-6 embert erre hogy elszórni, hogy lásd a csapatodat ott élőben, nem értem, én. De le a kalappal.
2: Én nem tudok ilyet mondani, amire kifizetnék ennyi pénzt.
1: Teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
3: Ja, néha megjelenik is.
1: Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
1: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy gyönyörű szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy
0: ne
1: mondom, mi lesz.
3: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
1: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy egy komplet gabonaföld is benne van.
1: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
3: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Igen. Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
1: időt? Ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen. Zenéltél, nem aha. Tudom, lehúztad a WC-t.
1: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
3: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a rasta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
1: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
2: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
1: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment benne a jurtába is repkedett.
3: Van neve is?
1: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valaki, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
1: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a lupaszigethez.
0: Mindegy, igen.
1: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
1: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj,
2: és várta. Persze, és ott
3: csinálj. És elhozta a bolya haverját is.
0: Csinálj, hogy reggel egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
3: Ez itt kelep.
0: Ők a haverjai, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
1: Hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, hogy ez így megtörténik.
0: Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
1: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
2: Hát de ő választott téged. Igen, hát nem ejtetted fogjul.
1: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Itt vagyunk, jó reggelt, a nap legjobb pillanata után van még egy receptünk, egy naphallgatójánk.
2: És egy háromnapos hosszú hétvégénk. Yes!
3: Vásároljatok be!
0: Igen, zárva lesz minden, vége van.
3: Igen, fogunk halni.
0: Ugye Duci már megelőlegeztük neki félkor a megszólalás végén a naphallgatóját, egy ajándékcsomagot adunk neki, és akkor van egy másik naphallgatója, ő még megnyeri a plusz nyereményünket, és akkor ez így teljesen igazságos lesz a végére.
5: Balázsök?
0: Az, hello!
6: Ügyes?
0: Hogy hívnak? Hello,
5: ciao. Norbi vagyok, szervusztok.
0: Szia Norbi, hello. Te írtál nekünk, hogy az Airbnb meg a felemelkedett BL szállások alapján egy SMS, hogy turisták a taxiban, mennyi folyó van ebben a városban? Az összes hídon átmegy velük a taxi. Igen, szerettük valószínűleg a...
5: Igen, dikkezdem a Temze.
0: Mindenhol átmennek valamit. Rommák keresik magukat a hiénák, igen.
5: Azt hiszem.
0: Jól van, figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél. Egy nagyon szép kis, ilyen, hát egy vouchered van, egy csomó mindent tudsz belőle venni. Mutatjuk, jó?
5: Figyelj. Nagyon jó, köszönöm szépen nektek, köszönöm.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
0: Küldjük akkor neked szép hétvégét, köszi!
5: Rendben, köszönöm nektek is!
6: Csövi!
0: Ciao.
6: Spárga szezon még tart, alig 1-2 hét el fog tűnni a francba, úgyhogy még húzzatok bele. Spárgás risotto van, és egy gyönyörű bőrén sült lazac, mert utolsó napos volt, és ilyenkor féláron el lehet kapni.
3: Akció!
6: Igen, mert holnap már kidobják, akkor inkább vegyük meg mi.
3: Nem volt fás.
6: Nagyon finom. A lazac? Nem. Jaj, de szeretlek, Júli. A lazac volt leárazva, mert hónap már lejár a szabatossága. Tehát kidobják, azért féláron megvettem. A spárga nem volt fás, de az alját le kell vágni. Jó?
3: Nem is tudom, mit
6: egyetek spárgát. Ne hülyéskedj, mert minden nap ilyenkor. Vagy mondjuk 2 naponta.
0: Na gyerekek, jó van. Puszi, akkor mindenkinek.
6: Mi Facebookunkon van, csak ennyi.
0: Így van, vigyázzon mindenki a magára, és akkor
3: mi
0: kedden vagyunk, mi mozog az ötlevelő cikk, amikor a kedden jövünk. Jó, puszi mindenkinek, sziasztok! Csá.
7: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával. Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
3: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
12: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
13: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Tűz volt az éjjel egy Betlen utcai társasházban. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz a Loki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Betlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Az épületet átszellőztették. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hét végére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán azt közölte, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Hozzátette, a zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalék szerelvények is készenlétben állnak. Sport. Két héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezon értékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplési jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencia liga sorsolása június 17-én lesz, a felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
0: Rádió X!

büszke volt arra, hogy az amerikai Billboard írt róla szuper jó dolgokat, a Modern House szupersztárjának nevezte a Show Me Love-hoz készült feldolgozása után. Azóta pedig egy csomó szuper jó zenét kaptunk tőle, úgyhogy biztos hallani fogjuk ezt is.

0: Rádió a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. Hölgyeim és uraim, az igazi mai slágerek között itt egy szuper jó dallal, Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: tőle a Don't Leave, amit az információk után játszok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos
4: futam is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitel.

0: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: képesek olyan dalokat összeilleszteni, amiről senki nem gondolná, hogy működnek együtt, például egy 90-es évekbeli dal egy modern techno alappal. Na hallgassuk meg, hogy dolgozik a Switch Disco!
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Aki mozizna a pünkösdi hosszú hétvégén és szereti a művészfilmeket is, az ne hagyja ki a Szeretet, ami megmarad című izlandi, dán, svéd, francia filmet. A történet egy izlandi család életének egyetlen évét öleli fel, bemutatva, hogyan próbálnak a szülők és a gyermekeik egy új egyensúlyt kialakítani a válást követően. A hagyományos drámákkal ellentétben ez a film nem a hangos veszekedésekre, hanem az együtt eltöltött idő csendes, intim, olykor humoros pillanataira fókuszál. Linur Palmazan rendező gyönyörűen fényképezett alkotása a természet körforgásával párhuzamosan ábrázolja a családi kötelékek törékenységét és szépségét. Jó mozizást kívánok mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul

0: dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Mi az Euroleasingnél szakértelmünkkel és innovativitásunkkal 35 éve tesszük lehetővé, hogy az újítások idővel jóleső megszokássá váljanak, és magabiztosan haladjunk előre utunkon.
14: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szingöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
15: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Reklámot hallottak.
18: Hirdessen nálunk!
19: reklamkukac.mcdb.hu.
12: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tűz volt az éjjel egy Betlen utcai társasházban. Hamarosan bejelenthetik, ki lesz a Loki új vezetőedzője. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Betlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Az épületet átszellőztették. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hét végére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán azt közölte, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Hozzátette, a zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalék szerelvények is készenlétben állnak. Sport. 2 héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezon értékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplési jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencia liga sorsolása június 17-én lesz, a felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Napos, száraz idő ígérkezik ma élénk széllel és 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 29 fokokkal. Napszemüveg, nyári, bulis szerkó, kötelező. Egy kicsit most mi leszünk Miami meg Ibiza vasárnap este.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, megállás megszakítás nincs, és akinek a dalát indítottam, az most vasárnap fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, a holland DJ Sam Feld, aki imádja a technológiai újdonságokat, újításokat, és ezt hallani is fogjuk a DJ szettjében. Már egészen fiatalon, tínédzserként elkezdett producerkedni, DJ-zni, ez a tala pedig az egyik legnagyobb közönség kedvenc, a Stronger. Hölgyeim és uraim, jöjjön el mindenki megnézni, hogy zenél Budapesten a Rádió Egy meghívására a szülinapunkon. Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!
2: I find my way through the darkness.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor.
0: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1. 11 óra 54 perc. Pillanatokon belül indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul

0: címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
6: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
7: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
3: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban

0: már megint koszos az autóm.
1: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt?
3: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Tűz volt az éjjel egy Betlen utcai társasházban. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás több sérültjét, közölte az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a ma reggeli órákban súlyos ipari baleset történt a tiszaújvárosi MOL petrolkémia üzemében. A jelenlegi adatok alapján a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetemre szállítottak. Miskolcon további öt könnyebb sérültet ápolnak. A miniszter hozzátette, a mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő. A katasztrófa védelem szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Betlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Sport. Két héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a BVSC csütörtöki szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplési jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. Délután is napos, száraz idő ígérkezik élénk erős széllel. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

péntek, itt a vége, mindjárt. Már csak néhány óra, és jön a hétvége. A visszaszámlálást kezdjük, az ebédidővel, sziasztok, ez a Rádió egy Daily Mix-e, a legmenőbb pop és klubslágerekkel is velem, Szilágyi Lászlóval. Na meg az órában egy kis izgalom, ha már ebéd, akkor legyen jó kövér, és sok a menüinkre pályázhattok, 20-95-95-3-95-re, a menüszót írjátok, ha a munkahelyen éhes a csapat, aztán meglátjuk nem sokára, bő fél óra múlva, kilakik vele jól. Itt van a szülinapi ajándékunk is, egy finom sütemény csomag, amit a következő órában fogunk odaadni. Addig még lehet nevezni a születésnapos rokont, ismerős barátot, ha szeretnéd nagyon meglepni. Az én feltett szándékom az, hogy zeneileg valami hasonló érzést szeretnék bennetek kelteni, úgyhogy jön most egy olyan klubhimnusz, ami 5-10 évben reneszánszát éli. A Faithless Insomniájáról van szó, amit legutóbb Bibi Rexával kapott fel. Konkrétan a Faithless, úgyhogy nem is adta ki a kezéből, és éppen ezért nagyon autentikusra sikerült a New Religion, amit már indítok nektek.

Kettő közlekedési hírt hoztam nektek, az egyik a belváros, mégpedig az Erzsébet utca vége, a Petőfi tér felőli kereszteződésben a balra kanyarodó sávot lezárták, tehát kettő egyenes, illetve hát a külső sáv az a balra kanyarodó ki. Legyetek óvatosak ott a besorolásnál, ne legyen probléma senkinek. Aztán a 4-es kivezető szakaszán építési munkálatok miatt kell számítanotok úton folyó munkára. Egyelőre ennyi, ha van nektek több, akkor várjuk őket, 2095-953-95-re jöhetnek a közlekedési infók is, és remélem mehet a következő igazi maink. Rihanna és az Only Girl érkezik a Rádió 1-től.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.

0: igazi mai sláger, aztán együtt ebédelünk, és utána jön egy újabb igazi mai sláger. Ez a menetrend most, és ez a két igazi mai sláger közötti rész bizony az ebédjátékunk fináléja. Már is kiderül, hogy ma melyik szerencsés munkahelyi csapat lakik jól a finomságainkkal. Hívom őket.
1: Halló!
0: Halló, Rádió 1, szia, Szilágyi László!
1: Szia, Rádi, tessék!
0: Én vagyok ma az ebédfutárotok, úgyhogy azért hívlak, hogy megnyomjam a, nem tudom, a beljárati ajtón a csengőt, mert visszük az ebédet nektek ma.
1: Nagyon örülök neki, köszönjük szépen!
0: Éva, gratulálok hozzá! Na hát, hogy tovább tudjál örülni, mondom, hogy mi mindent visz majd a futárunk, nyilván nem én, a formulaétel, bár jó volt, abban vaníliás, pudingos, őszi barackleves, aztán smashburger, fokhagymás, pecsenye, petrezselymes, burgonyával. Ez megfelel ez a menü?
1: Igen, tökéletes.
0: Szuper, akkor ott lesz pont ebédidőben, úgyhogy gratula!
1: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki.
0: Hol is dolgoztok? Mit csináltok?
1: A klinikán dolgozunk, citogenetika laborban.
0: Uh-huh. Pontosan mit jelent ez a fogalom, hogy citogenetika?
1: Kromoszoma vizsgálatot végzünk.
0: Aha.
1: Veleszületett rendellenességeket vizsgálunk, és leukémiai betegségek kapcsán társuló eltéréseket nézünk leginkább.
0: Pontos helyet írtek. No, hát akkor, hogy támogassunk benneteket, küldjük az ebédet, mondom még egyszer. Egy dolgot szeretnék még kérni tőled, egy nagyon fontos lezárót.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Így van, Ray Dalton újdonságát mi küldjük nektek, a Blood Running érkezik.
1: Köszönjük szépen.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 22-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Debrecenben ápolják a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás több sérültjét, közölte az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a ma reggeli órákban súlyos ipari baleset történt a tiszaújvárosi MOL petrolkémia üzemében. A jelenlegi adatok alapján a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetemre szállítottak. Miskolcon további 5 könnyebb sérültet ápolnak. A miniszter hozzátette, a mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő. A katasztrófa védelem szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Tűz keletkezett az éjjel egy több emeletes lakóház egyik lakásának konyhájában, Debrecenben a Bethlen utcában. A katasztrófa védelem közlése szerint a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat, és több embert is kimenekítettek, akik már visszatérhettek otthonaikba. Az épületet átszellőztették. Nem ismerte el bűnösségét az a most 21 éves nő, akit a 2024 márciusában történt 3 halálos áldozatot követelő debreceni Faragtár utcai baleset ügyében állítottak bíróság elé. Az ügyészség 6 éve fogházbüntetést és a közúti járművezetéstől való végleges eltiltást indítványozta. Ezt azonban a vádlott nem fogadta el, számolt be csütörtökön a DTV híradó. A vádirat szerint az akkor 19 éves nő a megengedett sebességhatárt túllépve haladt a Faragtár utcán, kellő körültekintés nélkül szabálytalanul kezdett sávváltást, amely során neki ütközött a mellette közlekedő személygépkocsinak. Mindkét jármű a járdára sodródott, ahol 6 gyalogost ütöttek el. Közülük 3-an meghaltak. A tegnapi tárgyaláson jelen volt a baleset egyik sérültje is, aki kisfiával együtt sétált a járdán a becsapódás pillanatában. A gyermek a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az ügy tárgyalása június 23-án folytatódik. Akkor kezdődhet meg a tanúk meghallgatása. Tegnap reggel elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a budapesti keleti pályaudvarról. A zarándokok ma szent misén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Szombaton pedig együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. A résztvevők vasárnap indulnak vissza, a vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik majd Budapestre. Egyszerű, gyors, környezetbarát, egyre többen választják a kerékpáros közlekedést Debrecenben. A városban már több mint 120 km bicikliút van. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a megfelelő védőfelszerelésekkel két keréken is biztonságosabb a közlekedés. A DTV híradó által megkérdezett szakértő szerint a bukósisakon kívül van még pár dolog, amit érdemes ellenőrizni, mielőtt biciklizni indulunk. Vig Tamást, a Debex Extreme Sport Park létesítményvezetőjét hallják.
2: Aki a téli időszakban nem bringázott és most veszi elő a biciklét, az mindenképpen nézze meg a keréknyomást, nézze meg a fékeket, a láncot, a váltót, hogy biztonságosan működik-e. Hogyha nem ért hozzá, akkor vigye le egy szakszervizbe. Nagyon fontos szerintem az is, hogy ha valaki elkezd bringázni, akkor ne hosszú távra induljon el először.
1: A bringás közösség erősítése érdekében Debrecenben egyre gyakrabban tartanak kerékpáros családi napokat, túrákat és felvonulásokat is. A május 20-ai méhek világnapja alkalmából a beporzó rovarokon volt a hangsúly a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián. A Nagyerdő szívében, a Zoo Debrecenben megrendezett eseményen a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és gyakorlati szakemberek is bemutatták kutatási eredményeiket és megvitatták a rovartan legaktuálisabb kérdéseit. Számolt be az egyetem az unide.hu oldalon. Szanyi Szabolcs, a Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézetének adjunktusa hangsúlyozta. Fontos felhívni a figyelmet a beporzásra, mint ökoszisztéma szolgáltatásra, ami által számunkra olyan kézzel fogható eredményeket produkálnak ezek a rovarok, mint például a különböző gyümölcsök. Hozzátette, a klímaváltozás és egyéb emberi tevékenység hatására a pollinátorok populációja évről évre csökken. Stöngöl László dékán a konferencia szervezőitől azt kérte, a közérthető eredményeket tegyék közzé a lakosság számára is, ezzel szolgálva az edukációt. Helyi érték díjat nyert az Alföldön kívüliek, a Médiacentrum Debrecen műsora, írja a De Hír. A 90 helyi tévét tömörítő helyi televíziók országos egyesülete idén is meghirdette helyi értékdíj pályázatát tagjai körében. A tagtelevíziók híradós műsorszám, magazinműsor és egész estés filmek, dokumentumfilmek kategóriában nevezhettek. A Médiacentrum Debrecen ebben az évben a magazinműsor kategóriában ért el sikert, az Alföldön kívüliek című műsorával a harmadik lett. Az első epizód a DVSC Sepler kézilabdázójával, Jovana Jovovics-sal készült beszélgetés már több mint 100 000 megtekintésnél jár a YouTube-on. Sport. 2 héten belül publikus lehet az új vezetőedző személye, aki külföldről érkezik. Jelezte Bogdán Ádám sportigazgató a DVSC csütörtöki szezon értékelő sajtótájékoztatóján a Nagyerdei stadionban. Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője pedig arról beszélt, egy sikeres szezon áll a klub mögött, hiszen sikerült kivívni a nemzetközi kupa szereplési jogát. A cégvezető beszámolt arról is, hogy a hazai átlag nézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent. A tegnapi tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a konferencia liga sorsolása június 17-én lesz, a felkészülés is akkor kezdődik, a csapat pedig június végén ausztriai edzőtáborban készül a kihívásokra. Idegenben, az Újpest otthonában játszik ma a DVSM Mastergood a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásának 12. fordulójában. Tőzsér Dávidot, a debreceniek pólósát kérdeztük.
3: Nem lesz egyszerű, mivel Újpesten alapból is elég nehéz nyerni, viszont tovább nehezíti a helyzetünket, hogy itt meghatározó játékosunk sem tart velünk a mérkőzésre a Miskolc elleni eltiltásuk miatt.
1: Az összecsapás ma este 3:45-től lesz a Hajós Alfréd sportuszodában.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Ez a Rádió 1, ahol csak igazi ma is lát.

0: 95 Rádió, egy Debrecenben is igazi ma is slágerek a délutánodban, az ország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráit élvezheted nem sokára, de előtte nézzük, hogy mi minden vár benneteket ma és a hétvégén Debrecenben, milyen programok azok, amelyek esetleg célpontok lehetnek. Kiderül, segítünk, aztán pedig indítjuk a délutánotokat méghozzá vele. Sheeran új dalával indítjuk a péntek délután, ráadásul egy új remixel, amit Cyril jegyez.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Új bemutató lesz ma a Csokonai Fórumban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Törkény István először 1967-ben színpadra vitt drámája, a Tóték az önfeladás folyamatát kíséri végig. Feleletet keresve arra, hogy hol az a határ, amelyet átlépne már az emberi szuverenitás, az emberi méltóság elvesztése a tét. A tragikomédiát ma 19 órakor mutatják be a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében, Herceg T. Tamás rendezésében. A Csokonai Teátrumban pedig ma 17 órától ismét színházbejárást tartanak. A látogatók Nagy Kira színművész vezetésével ismerhetik meg a 160 éves épület közönségtől általában rejtett titkait és tereit. Bővebb információ a csokonaiszínház.hu honlapon érhető el. Holnap délelőtt 11 órától ismét csak dizájnvásárt rendeznek a Mélius könyvtárban. Majd 15 órától családi délután és természetfotó kiállítás várja a kicsiket és nagyokat a Sziget Kék pikniken. Vasárnap reggel újra régiségvásár lesz a Nagyerdei Stadion északi kapujánál. És vidám élményeket kínál a Zsuzsi Erdei Vasút is most vasárnap a közelgő gyermeknap alkalmából. A kisvonat 9 óra 30-kor indul majd a Rújter utcai állomásról 3-as hegyaljára, ahol lesz egyebek mellett pusztakocsikázás, erdei túra, kézműves vásár és akvamanó parti is. Részletek és regisztráció a DKV honlapján. Jó szórakozást!
1: A programajánlatot támogatja a Fortunettel. Fortunettel. Az élet egyszerűbb. Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: Egy újabb óra indul el a Rádió Egyel, és természetesen veled a péntek délutánban, közeledve a hétvégéhez, ami a pünkösnek köszönhetően most hosszú lesz, sőt, mi több, van egy új információ is, hogy a pünkösdi hétvége alatt egy hőkupola helyezkedik el Európa felett, és igen jó idő lesz, akár 31-32 fok is lehet, köszönhető ez az El Niño jelenségnek, ami az idén ismét pirítani fog állítólag. Ha a részletekre vagy kíváncsi, akkor kérdezd meg a ChatGPT-t. Én nem sokára elmondom azt, hogy a mai napon milyen időjárásra lesz számítani Debrecenben. Ebben az órában odaadjuk a mai szülinapi ajándékunkat is, még pályázhattok rá, 20-95-95-3-95-re nevezzétek a rokont, barátot, ismerőst, ha ma ünnepel. Willy William igóját én pedig benevezem a délutánban most!
1: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu

Ma délután nyárias melegre számíthatok sok napsütéssel, melyet csak a gomőfelhők zavarhatnak meg időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé élénk helyenként erős lesz, 25 fok körül alakulnak a mai maximumok. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Csapadék nem várható, az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután pedig 23 és 28 fokra lehet számítani környékünkön. És amire számíthatok még környékünkön, átkapcsolunk a zenére. Jason Derulo és a Want to Want Me.

Köszöntsük most a születésnaposainkat, megállunk egy ünnepélyes pillanat kedvéért. Kedves ma ünneplőink, happy birthday to you! Mindenkitől elünk egy óriási nagy zenei karral mindjárt, és hát ennek tanúbizonyságát is adjuk a mai közös szülinapos zenével. Na de előtte nézzük, hogy ki örülhet a Rádió 1 és a Kismandó a cukrászda ajándékának. Ez egy süteménycsomag. A mai Rádió 1-es ünnepeltünk Kovács Ábel, aki ma 12. születésnapját ünnepli a suliban jelenleg. Gratulálunk neki. Köszöntik őt szülei és testvérei meg a Rádió 1. Az ajándék ma délután 18 óráig vehető át a Csokonai Színház mellett található Kismandula cukrászdában, névtelefonszám szükségeltetik hozzá. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy pedig a mai közösen ünneplősünk.

0: I guess you moved on really easily.
1: Gratulálunk! A nyereménye egy 50 000 forint értékű pad thai.

Rádió 1 pénteken a hosszú hétvége felé vezető úton is igazi mai sláger megy veled. Remélem te is jössz velünk a folytatásban, hiszen jön vissza hozzátok Györke At is, hoz egy kis pletykás témát, aztán lesznek nála új zenék is. Nem tudom, hogy van-e még egy a hétvégi bulira, de ez kiderül, ha itt maradsz a délutánban. Én köszönöm a figyelmeteket, a debreceni stúdióból Szilágyi Lászlót hallottátok. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, sziasztok!

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
8: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
9: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Tűz volt az éjjel egy debreceni társasházban. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok. Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ismertetése szerint két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállítottak. Miskolcon további 5 könnyebb sérültet ápolnak. A MOL azt írta, teljes körűen és szorosan együttműködnek a hatóságokkal. A vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. Tűz keletkezett az éjjel Debrecenben egy Betlen utcai társasház 9. emeleti lakásának konyhájában, közölte a katasztrófavédelem. A lángokat a városi hivatásos tűzoltók fékezték meg. Az épület füsttel telítődött, ezért a 9. és a 10. emeleti lakókat kikísérték a tűzoltók. Személyisérülés nem történt. Tegnap emellett két helyszínen is autók gyulladtak ki. A Dorottya utca és a Bartók Béla út kereszteződésében egy jármű motor tere égett. Egy Barakonyi utcai telephelyen pedig hegesztés közben csaptak fel a lángok egy személyautóban. Idegenben, az Újpest otthonában játszik ma a DVSM Esztergód a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában. Az összecsapás 3/4 héttől lesz a Hajós Alfréd sportuszodában. A nap további részében is enyhén felhős csapadékmentes időre van kilátás élénk széllel. A legmagasabb hőmérséklet jelenleg 25 fok körül alakul. Szombaton is a napsütésé lesz a főszerep, és ismét megélénkülhet a szél. Hajnalban 13-15, napközben 25-27 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Sziasztok! Mi 20-an megyünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Remélem találkozunk. Rádió 1, csak igazi mai sláger.

majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hozzuk a világsztárokat, Szentfeld, a Swiss Disco, Cyril és Accent is elrepül ünnepelni velünk ide Budapestre. Minden részlet információ a weboldalunkon a rádió1.hu-n. Accenttel folytatom most, és

alakuló projekt. A 2000-es évek legnagyobb kelet-európai exportja volt. Mára Accent egyedül zenél, és a klubokban még mindig imádják a dalait. Hölgyeim és uraim, ő is fellép a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

hagyjam, csak igazi mai slágerbe, és holnap után, vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján óriási tombolás lesz, ez ugye pünkösd vasárnap, a helyszín a Budapest Park, ahol több világsztár is zenél majd, például Sam Feld. Figyelni, ez is egy Sam Feld zene, ám a Lucas and Steve-vel készítette

0: És ez csak egy-két darab a legjobb szemfel dalok közül. Az összes nagy sikerét lejátsza majd ez tuti. És tippelnék még arra a dalra is, amit most elindítottam. Mert hogy hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en, a Memories-zal, itt van Sam Feld!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Hát jót fogunk bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Most viszont közlekedési információ bedugult az M0-ás. Mit láttál? Szia!
1: Sziasztok, Tamás vagyok. Csepelnél feljöttem a 0-ásra, M7-es felé tartok, és a fende oldal 0-300 be van dugulva, egészen Annahegyig. Aki tud, hazafelé jövet, Balaton felől kerülj ezt a bulizni.
0: Tomikám, köszönjük szépen, kicsit rossz volt a vonat, tehát az M0-áson dugó van az M7-estől haladva Annahegyig. Azt pedig Lászlótól kaptam, hogy a Krisztina körúton Budapesten ráfutásos koccanás történt a Rád György utca magasságában. Bárki bármit lát, még szóljon. Kitartást, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul

0: címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timbersports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timbersports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársaság előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két nap már csak, és holnap után Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy nemzetközi sztárral, a Rádió 1 DJ-vel, eszméletlen jó időben. A nyár nyitó eseményén konkrétan 27-29 fokokat mérünk, majd napsütés lesz, nulla csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Kezdünk ezzel?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mi az Euroleasingnél szakértelmünkkel és innovativitásunkkal 35 éve tesszük lehetővé, hogy az újítások idővel jóleső megszokássá váljanak, és magabiztosan haladjunk előre utunkon.
13: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Báz üzletet megtalálod Debrecenben a Fórum bevásárlóközpont földszintjén, vagy rendelj a bazsneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. 5%-ra csökkenhet a zöldséggyümölcs áfája. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ismertetése szerint két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállítottak. Miskolcon további 5 könnyebb sérültet ápolnak. A MOL azt írta, teljes körűen és szorosan együttműködnek a hatóságokkal, a vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. A délalföldi kertészek szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet. Mondta Nagy Péter Sándor, a szövetkezet elnök ügyvezetője, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Szerinte az áfa csökkentés már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak mérséklődésében.
1: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
15: Vidám élményekkel várja a családokat a Zsuzsi erdei vasút most vasárnap, a közelgő gyermeknap alkalmából. A kis vonat 9 óra 30-kor indul majd a Rújter utcai állomásról hármas hegyaljára, ahol lesz egyebek mellett puszta kocsikázás, kézműves vásár, erdei túra és póni lovaglás is. Jelentkezni a regisztráció.dkv.hu/zsuzsivasút oldalon lehet.
0: A DKV információit hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

megy, indítjuk be a nyarat ezzel a partival, és egy este három nemzetközi szupersztárral is lehet majd partizni. Ilyen például Sam Feld, a Feel Good House zenemestere, aki bármikor képes nyárhangulat

mert hogy utánuk afterpartin az összes rádió egy DJ zenélni fog. Cookie, a World Is Mine Radio Show teljes legénysége és a Disco Sheet. Minden információ a weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook esemény.

próbáltok most, és az albán származású BB Rexa énekel a folytatásban a friss kedvencünket, New Religion. Az apukája Észak-Macedóniából, az anyukája Albániából költözött az USA-ba, az albán közössége miatt világszerte nemzeti hősként kezeli, főleg mert brutál sikeres a zenében. Nagyon sokan szeretnének vele dolgozni, mert nem csak kiválóan énekel, a zeneszerzésben is jeleskedik BB Rexa. Mondjuk ebben a dalban pont a Faithless lesz volt a segítsége. New Religion a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul

0: dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Juszka áruházban, vagy a leg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi

0: 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch.
5: Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most pedig egy favorit dallal folytatom, érkezik a Swish Disco, az angol DJ duó, akik nem csak a stúdióban erősek, a bulikban is évek óta rezidensei az ibizai O-Beach klubnak, ami a sziget egyik leghíresebb nappali buli helyszíne, és a srácok azért szeretnek ott

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egymást érik a megszakítás nélküli zenei órák. Indítom is a következőt. Csak egy pici szünet, egy-két darab reklám, és Loival kezdek. Mindjárt jön a Get Lucky.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
12: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
14: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
15: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
17: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ismertetése szerint két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállítottak. Miskolcon további 5 könnyebb sérültet ápolnak. A MOL azt írta, teljes körűen és szorosan együttműködnek a hatóságokkal. A vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. Szombaton is többnyire napos idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 13-15 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egy 6 perccel 4 után közlekedési információk. Szabi szólt, hogy az M0-áson az M5-ös felé haladva Sziget-Szent Miklós magasságában 7-8 kilométeres a dugó egy korábbi baleset miatt. Sebi pedig azt írta, az M3-ason Hajdunánás és Nyíregyháza között hatalmas a porátfúvás, úgyhogy csak óvatosan és figyelmesen. Ha van még hír az utakról, jöhet SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Hölgyeim és uraim, nem sokára 5-től live mix Juhász Gerivel és Metzger Vikivel, ráadásul Viki számára fontos a mai délután este. A kívánság műsorban Gerinél mutatjuk be a vadonatúj dalát, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített, a címe Éden, úgyhogy érdemes továbbra is hallgatni a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalóri és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászton folytatódik, ahol Din Djarin, a mandalóri fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát széles vásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is.
9: Pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is.

0: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ezt a zenét Rosalinnal készítette, és vasárnap ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

a Rádió 1, 16 óra 48 perc közlekedési infók. Jött egy SMS, nem tudjátok, mi van a Rákóczi hídon? A budai oldalról óriási dugó van, rakpartról képtelenség felhajtani, írt a Zita. Hunor meg is válaszolta, a Rákóczi híd budai lábánál legalább 2 kilométeres a dugó, baleset miatt, aki erre jön, minimum 1 óra plusszal számítson. Aztán Dunakeszi út, vasúti átjáró elesett, írt a névtelenül valaki. Katalin az M3-asról írt, Gödöllőtől beállt Nyíregyháza felé Galgahévíz vonaláig, torlódás van, a Babati pihenőnél történt koccanás. Ha van még info, jöhetnek az üzenetek Gerinek és Metzger Vikinek, ők veszik át a stúdiót 5 órától live mix, 6 órától pedig a kívánság műsorban Viki vadonatúj dalát is bemutatjuk, az Édent, itt a Rádió 1-en.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 40

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
8: Önnek a Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
13: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
15: Tudtad, hogy a kocsi.hu-n több mint 120 ezer adójármű közül választhatsz? Nem tudod, mit írja hirdetésbe? A mesterséges intelligencia segít megfogalmazni. A feladástól a finanszírozásig. Megfizethető autók, luxusmodellek, különlegességek, minden egy helyen.
16: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
17: Hirdessen nálunk!
18: reklamkukac.mcdb.hu

0: Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ismertetése szerint két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállítottak. A délalföldi kertészek szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet. Mondta Nagy Péter Sándor, a szövetkezet elnök ügyvezetője, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Metzger Viktória, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van, holnap után ilyenkor kezdjük az élő közvetítést végre az idei nagy rádió egy születésnapi fesztiválról, ahol természetesen Metzger Viktória is fellép, méghozzá a nagy színpadon övé ma a rádió egy live mix. Hello Viki!
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
1: Elképesztően jól nézel ki, úristen! Olyan jó, hogy nyár van, már csak azért, mert így öltözöl.
2: Ah, nagyon cuki vagy, Geri. Mostanában fürdök a bokokba, tényleg az elmúlt hetekben, hát el vagyok kényeztetve, de te is jól nézel ki.
1: De drága vagy, nagyon szépen köszönöm. Mind a ketten jól nézünk ki, reméljük, hogy ti is jól néztek ki, mindenkivel minden rendben, tudjátok nézni a rádió egy live mixet, sőt, utána majd egy darabig a rádió egy kívánságműsort is. Viki, marad, mert hogy lesz egy országos rádió premierünk 18-15-től.
2: Bizony, én is nagyon várom, és hogyha már jó csajok, akkor kettő jó csaj fog érkezni.
1: A Viki, kényeztetjük itt egymást össze-vissza.
2: Hát igen, főleg én téged látom.
1: Jó kezdődik a hétvége.
2: Ugye?
1: Na menjünk.
2: Jó van, itt is van, mert a háttérben Taylor Swift belestartol a live mix, gyertek.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok két nappal a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt. Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek. Frissek és nagyon fontosak, baleset a fővárosban a Rákóczi hídon Budáról Pestre, egy SMS ehhez kapcsolódóan. A Budafoki út a Rákóczi híd felé teljesen beállt, fél óra alatt 60 métert lehet haladni. Ezt Svéd küldte nekünk, köszönjük. Összeütközött két autó a Budaörsi úton és a Villányi útnál, az M3-ason pedig kigyulladt egy autó Budapest felé 60 térségében. 3 kilométeres itt a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: Húha, hát ez nem hangzott jól. Igen. Ez nekem annyira nem tetszik.
0: Kitartást kívánunk mindenkinek. Egy üzenet, sziasztok, kicsit még rá kell húznom a munkára, mert ellinkeskedtem a délelőttöt. A stúdióban tartózkodó két jól kinéző személynek üzenem. Köszi, hogy ma is felpörgetitek a hangulatot, üdvözlettel, Tamás.
1: Ó, nagyon szépen köszönjük, Tamás, és köszönjük szépen, hogy hallgatsz minket. Tartsd meg ezt a jó szokásodat.
0: Így van, és hát pontosan egy óra múlva két további, igencsak jól kinéző személy csatlakozik még hozzánk.
1: Hát igen, abszolút nagyon csinosak a hölgyek.
0: Miss Mood és Nagy Bogi, mert hogy ti hárman készítettetek egy dalt, és ezt fogjuk bemutatni egy fantasztikus országos rádiópremiér keretében 18-15-kor.
1: Bizony, és egyébként ne felejtsétek el, hogy a Rádió 1 születésnapi fesztiválon fel is fogunk lépni hárman együtt ezzel a trackkel, úgyhogy érdemes meghallgatni, és a videóklipet is majd megnézni.
0: Mindez tehát egy óra múlva 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: Bizony, elhagyjuk Bob Sinclair-t és egy kis nyári hangulatú trackket tőle, ez a Crew Summer volt, és megyünk tovább egy sajáttal, egyébként ezt is fogom játszani a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Stadium X-el és Sam Gray-el közös dalunk jön, a Let You Let Me Go, csak itt a Live Mix-ben.

0: Nagy színpados fellépő lesz holnap után pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ha szeretnétek Vikit megnézni élőben, gyertek korán. Viki kezdési időpontja 18 óra 35 perc. Milyen lesz a set, amit játszani fogsz? Milyenek lesznek a zenék?
1: Hát izgalmas lesz. Lesz három live produkció, ugye a csajokkal, és jön majd még Gabriel Dancer és Blanche is. Egyébként ez egy premier előtti lejátszása lesz a dalnak, szóval aha, aki ott lesz a Budapest Parkban, vagy éppen akkor hallani fogja a rádióba, akkor fogja ezt a dalt premier előtt hallani, mert június végén jövünk majd ide behozzád, Geri, a Kívánság műsorba, és premierezzük majd a One Kiss-t. Úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom. És hát ugye a csajokkal, amit majd itt bemutatunk, a Kívánság műsorba dalt, az Édent, amit egyébként már elérhettek minden zenei platformon, és először itt a Rádió 1-be hallhatjátok majd, na hát az is le fog menni.
0: Úgyhogy tele lesz extrákkal ez a vasárnap.
1: Igen, nagyon extra lesz.

0: Sziről pedig 20:55-től a nagy színpadon. Minden további info a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább.
1: Bizony, egy remixemmel mennénk tovább, és hát az egyik vendégünk készítette, azaz Nagy Bogi, Dessel közös dalával, a Jól leszek újra, Metzger Viktória remixben érkezik itt a Live Mix.

0: Ma az ikonikus klasszikus a Children a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Nagyon fontos, ebből a dalból a Switch Disco-nak is van ugye egy változata, amit biztosan játszani fognak holnap után, ilyenkor vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hát Viki, így kell beindítani a hosszú hétvégét.
1: Hát ez biztos, nagyon-nagyon várom már, úgyhogy tudjátok, pünkös hétvége is lesz, úgyhogy mindenki rendezze le a vásárlást, mert vasárnap hétfőn semmi sem lesz itt.
0: Nem lesz bolt. Nem hiszitek el, de végeztem azzal a feladattal, amire a teljes délelőtömet rászántam. Magam sem tudom, hogy csináltam, de biztos semmi köze nincs a kiváló Rádió 1 Live Mixhez. Amúgy de. Köszi, hogy feldobtátok a hangulatot, gyorsabban megy a munka veletek, és ez nem kamu. Üdvözlettel a jól kinéző Tamás.
1: Azt a mindenit, Tamás. Jó önbizalmú Tamás.
0: Így van.
1: Nagyon helyes.
0: Drága Viki, nagyon köszönjük ezt az elmúlt egy órát. Maradsz még akkor itt velünk. 18-15-kor országos rádiópremier. További két nagyon jól kinéző személlyel. Nagy Bogival és Miss Mooddal.
1: Micsoda felkonfi, így kell, zavarba is jöttem. Na, hát itt leszünk, igen. És a lányok, ha jól hallottam, meg is érkeztek, úgyhogy mindjárt szaladok kiértük.
0: Nagyon helyes, kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor. Mindjárt Hörcel és a Purple Disco Machine-nel. Hívható SMS és Viber számunk 0623-111-111. Mindjárt szól tovább a zene, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van. Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
13: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
18: Indulj teljes gáz
15: Vigyázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
18: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
19: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
20: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség, alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
22: Volkswagen. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
23: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz

0: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
1: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
2: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
4: Reklámkukac mcdb.hu.
5: Rádió 1.
6: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ismertetése szerint két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállítottak. Miskolcon további 5 könnyebb sérültet ápolnak. A MOL azt írta, teljes körűen és szorosan együttműködnek a hatóságokkal. A vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. Szombaton is többnyire napos idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 13-15 fok várható.
6: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood fantasztikus közös dalát fogjuk bemutatni. A címe Éden, itt lesznek mind a hárman a stúdióban, úgyhogy 18-15-től számíthattok a hölgyekre. A mai első telefonáló pedig a Fateless nagy-nagy klasszikusát kéri, amiből érkezett most egy felújított változat Bibi Rexának köszönhetően. Hogy hívnak?
1: Zoli vagyok.
0: Zoli, kinek küldjük?
1: Az egyik legjobb haveromnak és munkatársamnak, Tibinek.
0: Hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Sofőrök vagyunk Szegeden, orvosokat és mintákat szállítunk.
0: És szerintem ez a zene a munka mellé igencsak jól fog esni. Érkezik tehát minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa, a Fateless és az Insomnia egy vadonatúj 2026-os változatban Bibi Rexával, New Religion, csak itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, tűpontosan 7:30 van, és ekkora ígértünk nektek egy nem akármilyen országos rádió premier, tehát három bomba csaj itt mellettem a stúdióban, úgyhogy gyertek a TikTokra, gyertek a YouTube-ra, mindenhol élőben vagyunk. Itt van Nagy Bogi a stúdióban, hello Bogi!
1: Sziasztok!
0: Imádom ezt a csajt. Itt van Miss Mood, őt is imádjuk, hello!
1: Hello, sziasztok!
0: És visszatért Metzger Victoria, hello Viki!
2: Hello, sziasztok!
0: Mert hogy készítettetek egy szenzációs közös dalt, amit elő is fogtok adni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján most vasárnap, két nap múlva.
2: Bizony, nagyon izgalmas lesz, a csajok is a parban ott lesznek ugye mellettem, és hát szerintem ők is izgatottak, ugye?
1: Nagyon.
3: Alig várjuk.
0: Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor elkezdtetek agyalni erről a dalról, leültetek, vagy bementetek a stúdióba, onnantól kezdve hány perc telt el addig, hogy elkezdtetek beszélni sminkelésről, műkörmökről, kompakt púderekről, meg ilyen dolgokról.
2: Úristen, ha most tudnátok, miről beszéltünk, politikáról, úgyhogy mondjuk is, nem is beszéltünk semmi másról,
1: de
2: szerintem.
1: Nem vagyunk azok, az csajos csajok vagyunk, de nem ennyire amúgy.
3: Igen, ez eléggé sztereotipizálás volt a részedről, de megbocsátjuk.
2: Egyben. Geri, látod? Figyelzzel őket.
0: Hogy ment a közös munka, kinek az ötlete volt maga a dal?
2: Hát ez tök érdekes sztori, mert nagyjából 2 éve tervezek a Bogival egy zenét, és hát eljutottunk ide is, úgyhogy nagyon örülök neki, és amúgy kint kezdtük el Tájföldön forgatni hozzá a videoklipet, és akkor durrant így be, hogy úristen, hát ebből hiányzik még valaki, és az a Dóri, az Miss Mood, úgyhogy szóltunk neki, hogy beszállna ebbe a gengbe, és beszállt.
0: Miről szól maga a dal?
1: Hallottad már?
0: Egyszer.
1: Na.
2: Arról.
1: Hát igazából hárman vagyunk, és így beszerettük volna mutatni mindenkinek a saját kis életét, szóval az én részem, mivel én kezdem a dalt.
2: Szerelmi, azt kihagytam.
1: Szerelmi élet? Azért, mert nekem nincs.
2: Lényegében, ja, jól mondod, hát a dal az igazából, a Bogi megkérdezte, hogy mi legyen a téma, és én mondtam, hogy ki milyen periódusában van az életének. Aha. És ugye én most már 7 éve vagyok együtt a párommal, most már a férjem is ugye 4 éve. A Dóriról nem tudom, mit lehet elmondani, ő nem nagyon szeret a magánéletéről beszélni, viszont ugye a Bogi megválik, úgyhogy
1: már
2: elvált tényleg.
3: 18-án.
2: Igen, meg is ünnepelte.
0: Úgy érdekes, zajlik az élet.
2: És hát ugye az volt a negatív pólus.
0: Szerintem nagyon fogunk bulizni vasárnap.
1: Igen, abszolút.
0: Oké, hölgyek, ki fogja felkonferálni a dalt?
1: Várj, kell egy kis levegőt.
2: Dóri, konferált fel, jó?
3: Hallgassátok sok szeretettel az Édánt.
2: Tőle Metzger Viktoriától. Miss Mood-tól.
1: És Nagy Bogitól.
0: Ennyi.
4: Elsőként a Rádió 1-en.
1: Ez nem volt komplikus.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, egy országos rádió premier, egy fantasztikus dal, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden elsőként itt nálunk a rádió egyen hallhatátok. Gratulálok, lányok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
0: Hát életem rádió premiere.
1: Az biztos, hogy ezt nem felejted el egy darabig.
2: Most miért mondod ezt?
0: Nem, mert nagyon szeretem és jól érzem. Hát három ilyen bomba csaj mellett, nem viccelj.
1: Ó, Geri, köszönjük szépen.
0: Bomba a dal, gratulálok, lányok, üzeni SMS-ben Evelyn.
2: Köszönjük szépen, Evelyn.
0: Nagyon jó lett a zene, tényleg jöttök mind a ketten a parkba, üdvözlettel Anett.
2: Mind a hárman?
0: Hát igen, igen, kettőtökre gondoltak nyilván Viking
2: Hívon. Ott leszünk, ki nem hagynánk.
0: Nagyon helyes. A felépő ruha ilyenkor megvan, ezzel most nagyon sokat gondolkodtok egyébként?
2: Most kérdeztem ki, hogy csajok, ti miben lesznek? Hát milyen idő lesz amúgy?
0: 28 fok, sziklázó napsütés, majdnem kánikula, képzeld el. Az idei év eddigi legjobb napja lesz holnap után.
2: Jaj, de jó. Ezt megérdemlitek hát nagyon, igen. Szerintem.
1: És nézzetek ki, nagyon jó, mert belőletek sokkal több fog látszódni, mint belőlem. Én egy pult mögött fogok állni. Bizony.
2: De amikor énekelsz, csak kijössz, nem?
1: Hát azért nehéz úgy keverni, hogy kiszaladok, meg vissza is, de majd meglátjuk.
2: Akkor mi megyünk melléd a DJ pult mögé.
1: Az is egy jó ötlet.
0: Nagyon helyes. Én nagyon várom ezt a vasárnapot.
1: Én tényleg. Is, hát ezek után, Geri. Nem is csodálom.
0: A rádió hallgatókkal együtt. Lányok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nagy Bogi, Miss Mood és Metzger Viki, gratulálok a dalhoz. Hallgassátok itt a Rádió Egyen, kérjétek a kívánság műsorban, és gyertek rá bulizni élőben a Rádió születésnapi fesztiválján holnap után.
1: Bizony, ott találkozunk, jók legyetek.
2: Ottali.
0: Ray Dalton jön itt a Rádió Egyen, ez a Blood Run élő.

0: Európai sláger megy. Anita Lady Gagától szeretné az abrakadabrát Vincének, a férjének, aki ma 30 éves. Isten éltesse nagyon sokáig. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Szia, Marietta vagyok.
0: Hello, Marietta, mi újság, hol vagy, mit csinálsz?
1: Éppen úton vagyok haza a kisfiammal.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Na ez akkor hamarosan szól nektek is. És közben a további kéréseket is várom a számunk 0620 3111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul a

0: dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
16: Ez itt Texas, drágám.
15: Új föld.
17: Jó lesz itt élni, nem igaz?
16: Majd teszünk róla.
15: Új ellenfelek.
17: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
15: Új szabályok.
18: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
19: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
17: A béke még odébb van.
15: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
3: Reklámot hallottak.
20: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy kívánságműsor. Halló, halló!
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szuper hétvégét kívánok nektek, és akkor mindjárt jön a holnap utáni Rádió egy születésnapi fesztivál egyik főszereplője, az egyik külföldi fellépő, Accent és a Don't Leave. És megsugom, Accent kezdési időpontja holnap után a Budapest Parkban, 18 óra 25 perc.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátok mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: Tud támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is,
3: a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
12: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
13: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Robbanás történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ismertetése szerint két súlyos sérültet mentőhelikopterrel és két könnyebb sérültet földi úton a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállítottak. Miskolcon további 5 könnyebb sérültet ápolnak. A MOL azt írta, teljes körűen és szorosan együttműködnek a hatóságokkal, a vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. Szombaton is többnyire napos idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 13-15 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: megkéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Ákos vagyok.
0: Na Ákos, kinek menjen ez a dal, a Post Malone?
1: Barátaimnak mennek éppen Balatonra. Megpróbálnak fürödni, ha tudnak.
0: Hát figyelj, simán fognak tudni, rápillantottam így gyorsan az időtérképünkre. Holnap a Balatonnál 24 fok lesz a csúcs, vasárnap pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválján Budapesten akár a 29 fok is meg lehet. Szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szemfeld kezdési időpontja pedig holnap után a Rádió egy születésnapi fesztiválján 18 óra 55 perc.
3: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: a Rádió 4-es tisója, a Diszkósit Rádiósó, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színülő zenékkel. Én mixelek, de itt van velem Manvai Pizsi.
1: Ugyebár az imént már elmondtam, hogy ezen a hétvégén 3 Diszkósit aktivizációs van, és ezzel együtt és ezzel párhuzamosan nem csak ez minden idők legerősebb Diszkósit hétvégéje, hanem legerősebb hónapunk is, ugyanis annak idején még a hónap elején valamikor jártunk Dombováron, és még lesz egy aktivizációnk, ami azt jelenti, hogy 5 darab Diszkósit aktivizáció van ebben a hónapban. Május 31-én mindenkit várunk sok-sok szeretettel a Diszkósit pizza kóstoláson délután 15 órától, méghozzá Pátyon. Ott

0: Ezen a vasárnapon, tehát május 31-én, pátyol 15 órától az első 150 vendég ajándékba kap egy szelet diszkosít pizzát.
1: Most pedig megyünk tovább itt a Rádió 1-en, egy klasszikussal, szerintem az elektronikus zene történetének egyik legjobb dala, a Faithless féle Insomnia. Ezt most feldolgozta Bebe Rexha, nekem felemás érzéseim vannak a dala kapcsolatban, a dal címe egyébként New Religion, arra viszont emlékszem, hogy Sister Bliss, amikor először járt Magyarországon, akkor mi bookingoltuk, mint DJ-t, és együtt dolgozhattam vele, ő egyébként a Faithless hangzásának az egyik kitalálója, ő a szintetizátoros hölgy a csapatban, és zseniálisan jó lemezlovas. Most viszont a Faithless érkezik, tehát Bebe Rexhával jön a New Religion itt a Diszkosítben a Rádió 1-en.

ha jól emlékszem, akkor olyan 6-fél hét magasságával leszünk a színpadon, több mint fél órát fogunk játszani, és valamikor a közepén ellőjük az új diszkosi dalt és klippet, úgyhogy készüljetek. Most viszont megyünk tovább a napjaink egyik legjobb house lemezével, legalábbis nekem ez most nagyon tetszik. Jön az Another és a Talk to You DJ Junior-ban, itt a rádió egyen a diszkosiban.

0: én leszek a második és a végén Bárány Attila. Szombaton pedig a nagy színpadon a Rádió 1-es születésnapon, világsztárok után, között, előtt, mögött, ugyebár egy több mint 30 perces szettel várunk mindenki sok-sok szeretettel, ott egyszerre leszünk a színpadon, és mindezek mellett én még dusnokom majd, ugyebár szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel 21:30-tól.
1: De minden esemény egyébként kim van a diszkos, itt Facebookon és a

0: Turkeve. Szombaton Dusnokon kezdek 21 óra 30-kor, utána megyek Bonyarcvashegyre, és vasárnap pedig az év mondhatni egyik legnagyobb rádiós bulija. A Rádió 1-es születésnapi fesztiválon várunk mindenkit sok-sok szeretettel, mint diszkosit, vadonatúj dal premierrel. Én ezzel búcsúzom ma estére, szavaztok!
1: Pünkös vasárnap, másnap munkaszüneti nap, úgyhogy bulizatok velünk, és ennek fényében lejátszok egy új Switch Disco dalt, amelyet Korolával közösen készítettek el. Ezzel búcsúzik itt a diszkosit a Rádió 1-en. Holnap este újra találkozunk, ez az Empty Skies.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
3: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
2: Ébredjen!
3: Doktor úr, ez mit jelent?
2: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
3: Honnan tudja?
2: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek full élőben. A következő 4 órában mellettem Lotfi Begi, vele kezdjük a pénteki különkiadásunkat szokás szerint. Hello Begi.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Holnap után ilyenkor pedig rádió egy születésnapi fesztivál veletek. Nagyon sok rádió egy hallgatóval, 4 világsztárral, több mint 20 rádió egy DJ-vel, 3 színpadon. Óriási buli lesz, isteni lesz az idő. Gyertek korán délután 5-kor kezdünk.
1: Az órát pedig már is egy olyan úriember remixével fogunk kezdeni, aki szintén ott lesz vasárnap. Siriről van szó, a dal címe Camera, méghozzá Ed Sheeran előadásában itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok. World is Mine Radio.

0: A Budapest Parkban délután 5-kor már elindul a buli, és az élő közvetítés Begivel, Ezerrel hangolódunk. Ő áll most itt mellettem a World Is Mine Radio Show-ban a lemezjátszói mögött egészen 11-ig. Milyen lesz a Lotfi Begiszet holnap után?
1: Nagyon sokat válogatok, és nagyon sokat készülök. Ugye egy különleges helyzet áll fenn, mert hogy én délután is nagy színpadra léphetek, akkor egy rövidebb időre, és aztán majd az éjszaka során egy hosszabb szettel fogok fellépni. És hát azért ehhez fogom alakítani a szettjeimet. Délután azért még a bemelegítés fázisában leszünk, aztán este meg, hát akkor már oda csapunk. Úgyhogy bizony. Nagyon-nagyon várom.
0: És hát Lotfi Begi délutáni naplemente szettje, az tényleg minden évben különleges, amikor Begi zenél, és közben lemegy a nap, egyre jobb lesz a hangulat, az valami elképesztő. Az tényleg az a 20-30 perc, az valami varázslatos.
1: Főleg akkor, hogyha nem esik az eső. Ugye? És most nem fog esni. Ez a másik, amire hét elej óta rá vagyok fagyva. Különböző oldalakat nézek, applikációkat nézek, hogy remélem, hogy nem fog. Tehát vakító, nyárias napsütés lesz, és nyári időnk lesz.
0: Így igaz, ez 1000%, tehát konkrétan 28-29 fok lesz még délután 5-kor, amikor maga az élő közvetítés elindul. Úgyhogy, és erős lesz az UV-sugárzás délután.
1: Azt akartam mondani, hogy napolaj gyerekek, ne felejtsétek el.
0: Napszemüveg, és ennyi, és érezzétek jól magatokat,
1: így,
0: jó?
1: Így.
0: Nagyon jó lesz, ott lesz az összes rádió egy DJ, 4 világsztár, és sok ezer rádió egy hallgató, menjünk tovább.
1: A folytatásban egy régi dal új köntösben érkezik, méghozzá Team Deluxe-tól, az It Just Won't Do, méghozzá Ramirez remixét hoztam el nektek, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: 22:30-kor kezd majd a nagy színpadon, rögtön Kuki után.
1: Így van, így van, így van, és aztán még később éjjel is leszek. Te látod a szemed előtt
0: abszolút
1: a line-upot?
0: Ja, ez is süsű, nagyon jól van, otthon van egyedül, és hallgat minket, képzeljétek
1: el. Egyem a szívé.
0: Tündéri kis kutya, imád, életem legjobb döntése volt. Szóval azt mondja, hogy Lotfi Begi...
1: nem lesz. Ja, kihúztunk, nem szóltunk neked, bocs.
0: 23:00-tól éjfélig leszel még ugyanúgy a nagy színpadon.
1: Nem szóltak. Én csak délután vagy, este a kiúsz.
0: Szóval megint 17:30-tól, aztán 11-től.
1: Így van, nagyon-nagyon várom, és tényleg mindenkinek azt tudom mondani, hogy nagyon jó időnk lesz, nagyon jó DJ-k fognak fellépni, pünkös hétvége. Ez egyébként ezzel szokott indulni, ez az igazi nyárindító hétvége. Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel.
0: Igazi nyár lesz, igazi jó idő, 27, 28, 29 fok várható már délután 5-kor, vagy még délután 5-kor is, amikor elkezdjük az élő közvetítést. Gyorsan elmondom, hogy a külföldi sztár fellépőket mikor láthatjátok, hallhatjátok, 18:25-kor kezd Accent és Tóth Abigail, 18:55-től a nagy színpadon Sam Felt, a Switch Disco jön 19:55-től, Cyril pedig 20:55-től.
1: Én nagyon várom már.
0: És az ugye csak a nagy színpad programja lesz, két másik stage-ünk is az After Party-n 10 óra után. Őrületes buli, őrületes fellépőkkel, őrületes közönséggel, mindez holnap után délután 5-től. Megyünk közben tovább.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Where's My Husband, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban egészen 11-ig. Élőben mixelek nektek.

0: műsor. Sziasztok! Hogy lesz az élő közvetítés pontosan vasárnap? Nekünk, önhibánkon túli, renitens távol maradóknak, mettől meddig lehet bekapcsolódni a buliba. Lélekben azért mi is ott leszünk veletek, puszi Éva. Éva, ne legyél renitens távol maradó. Ez olyan cuki, önhibánkon túli, renitens távol maradók. De szépen megfogalmazta, hogy
1: nagyon szépen, de hogy szerintem nincs olyan, hogy lehetetlen, oldjátok meg.
0: Igen, old meg a helyettesítést a melóban. Egy baszod le a gyerekeket. Rúg ki a pasidat, ha ő nem akar jönni. Ennyi. Éva, egyébként YouTube-on este 10-ig lesz közvetítés, délután 5 órától, a rádióban pedig, tehát csak hangban egészen éjjel 2-ig. Tehát még egyszer mondom, start és élő közvetítés délután 5-től, a YouTube-on este 10-ig tudjátok nézni a születésnapi fesztivált, hallgatni viszont lehet egészen éjjel 2-ig. Mindezt tehát majd holnap után.
1: Így van. A folytatásban pedig két olyan úriember is, illetve három is hallható a dalban, bizony, akik itt lesznek velünk vasárnap, hiszen a Switch Diszkók, ugye ők ketten vannak, és Sam Felt közöse, ez nem más, mint a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: és egy fantasztikus remix, ami nagyon jót tett ennek a dalnak szerintem.
1: Igen, én már itt tudom játszani a bulikban, és hát ahogy a visszajelzéseket látom, a buliba is nagyon jól működik, és hát itt is akárhányszor játszom a rádióba, mindig felrobban az SMS falunk, úgyhogy örülök neki.
0: Valaki csak ennyit írt, köszönöm szépen ezt a dalt.
1: Nagyon szívesen.
0: De jó. Lotfi Begi marad még egy órán keresztül a lemezjátszók mögött, hangolódunk óriási erőkkel, holnap utána a vasárnapi rádió egy születésnapi fesztiválra. Mi lesz 10-től?
1: Egy picit tekerünk a tempón, tekerünk a hangulaton, a lendület marad továbbra is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: minőségi elektronikus zenékre vágytok, bízzátok ránk magatokat, jó helyen vagytok, még egy órán át Lotfi Begi, aztán pedig Pulmax és a Stadium X lemezjátszók mögött. Hello Begi, jöjjön a második kör.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok! A második órát egy igazi latinos klubhimnusszal fogom indítani, érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: lemezjátszói mögött Nelly Furtado érkezik, akit képzeljétek el, én láttam tavaly a Sziget Fesztiválon. Arcra teljesen úgy néz ki, mint 20 éve. De én nem akarom csúfolni.
1: De ezt akartam mondani, hogy ha valakinek jól áll az, hogy picit kikerekedett, akkor az Nelly Furtado.
0: Kikerekedett, ez egyébként a
1: legcukibb. De nőjesen kerek. És képzeld el, Timbalanddal közös dalát fogom pörgetni, és egyébként Timbaland érkezik Magyarországra.
0: Így van.
1: Úgyhogy valahogy össze kell legóznom, hogy belefér-e a dolog, mert hogy hétvégén jön természetesen, úgyhogy lesz fellépésem, de nekem Timbaland és az abban az időszakban készített dalai és lemezei, azok abszolút a teteje. Jön a Man Eater, itt a Rádió 1-en, a

0: Fesztiválon is találkozhatunk még idén.
1: Így van, nem titok, hogyha elmondjuk, hogy leszünk a Campus Fesztiválon, leszünk a Dunapart Festen, és idén is leszünk a Strandfesztiválon, ahol egyébként olyan komoly nevek állnak majd a lemezjátszók mögé, mint Timmy Trumpet, Purple Disco Machine, és az az úriember, akit a következő percekben itt is hallani fogtok, Jön Robin Schulz és az EM2PM itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: érkezik Niki Romero és Avicii közöse, ez nem más, mint az I Could Be The One. Ha egyébként angolosan mondom, akkor EDM, bocsánat, egyébként ezért az EDM-ért.
1: Ne baj, péntek van, mindjárt 11. Engedd el!

megyek Szegedre, ahol a főtéren Horváth Tamás és Rúzsa Magdi után lépek a nagy színpadra. És hát a mostani hétvége csúcspontja az nem más, mint a Budapest parkos fellépésem, ahol kétszer is találkozhatok velem, mind a kétszer a nagy színpadon.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Egész Magyarország.

0: pontosan este 11 van. Hello mindenkinek, földünk tovább. Élőben, immár itt mellettem Pulmex a lemezjátszóknál, úgyhogy 110% felett vagyunk mostantól. Minden értelemben, hello Pulmex.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit, és ne felejtjétek, vasárnap találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol három világsztár is érkezik majd, és az összes Rádió 1-es DJ, és én is ott leszek hajnali 2-kor, reméljük, hogy még előtte Cyrillel összefutok megint, ahogy tavaly is.
0: Hát tavaly elvittel őket bulizni. Úristen, tényleg azon, ennek már egy éve?
1: Már egy éve.
0: Jesszusom.
1: Igen.
0: Nagyon sok mindenről fogunk sztorizni. Így van, Pulmex is ad egy kis ízelítőt abból, hogy mire számíthatok tőle holnap után a Budapest Parkban, tehát a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Isteni lesz az idő, nagyon sok a fellépő, gyertek korán. Korán kezdünk, 17:00-kor indul majd az élő közvetítés hangban és képben egyaránt. Pulmex, tiéd a pálya, kezdjük el.
1: És akkor mindenkit várok majd ott szeretettel, addig melegítünk Cyrill fellépésére. Ed Sheeran kamera remixe jön itt a rádió a Word is My Radio Show-ban.

0: Budapesten is, és hát természetesen Pulmex-el is találkozhatok holnap után vasárnap az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Mit fogsz játszani, Pulmex?
1: Csak is 110% feletti minőségi house zenét.
0: Nagyon helyes.
1: Ez leszek.
0: Nagyon helyes. Hánytól hányig leszel?
1: Én 2-3-ig leszek, majd ott a Jungle Stage-nél, úgyhogy várok mindenki sok-sok szeretettel. Gyertek, mert meghatározó ilyen stílusváltást fogok nektek mutatni. Nagyon jó kis zenékkel készülök.
0: Délután 5-kor már elkezdődik a buli, aztán pedig az after party, az három különböző helyszínen, három különböző színpadon, stage-en megy. Meddig tart a buli? Ugye jó sokáig, én csak reggel 7-kor tudok majd visszaindulni haza, üzeni Csilla. Csilla, nagyon szeretem az ilyen feketeöves hallgatókat. Figyelj, hát 5-ig tart a buli.
1: Így van, de hát egyszer van ilyen, úgyhogy...
0: Ennyi, aztán úgyis összeverődnek az emberek kifelé menet. Igen, lehet még afterezni egy jót. Lehet, hogy nem lesz abból 7 óra, hanem csak ilyen délelőtt 11.
1: Amúgy tényleg.
0: Nem kell dolgozni.
1: Nekem volt már, én neked volt már.
0: Volt, igen.
1: Abszolút, ez szerintem benne van. Úgyhogy most kell meghúzni, mert rádi születésnap egyszer van egy évben, úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon várom, és... Hát ki tudja, hát a Szirőt megint megfűzök, hogy maradjon bulizni, és akkor most nem megyünk el egy másik helyre, hanem ott is maradunk, és akkor berángatjuk majd a DJ Bulba még egyszer, úgyhogy én rajta leszek,
0: úgyhogy
1: ezért is érdemes maradni végig, mert ki tudja még, mik lesznek ott az adott este.
0: És az tényleg így van, ahogy Pulmex mondja, holnap után bármi előfordulhat a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nagyon-nagyon várunk titeket, élőben közvetítünk mindent a YouTube-on is, 5-től egészen 10-ig, és maga az adás, tehát a rádióadás, a rádiós közvetítés az egészen éjjel 2-ig tart, és hát jön egy Pulmex dal, ami nálunk elmaradhatatlan.
1: Az egyik személyes kedvencem, az első saját megjelenésem, ami már egy éves születésnapját ünnepelte az elmúlt hónapban, úgyhogy jön a Headlights, hallgassátok most is szeretettel itt a Rádió 1-en folytatásként a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show élőben mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Tudjátok nézni is a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon, sőt a hivatalos Rádió 1 TikTok csatornán is. Aztán Pulmex után éjféltől jön még a Stadium X. Szevasztok srácok, ez egy SMS. Nemrég ültem le a gép elé a képeim utómunkáját elvégezni. Eszembe jutott, hogy kéne valami, ami előzi az álmosságomat, és beugrott, hogy pont itt a fülesem, és már indítottam is a World is Mine Radio Show-t. Jó döntés volt, üdvözletet, Barnus.
1: Köszönjük szépen, Barnus, hogy te is velünk hangolódsz itt a hétvégére, és akkor jó munkát, ugye szerkeszt valamit, ön képet mondod.
0: Képei utómunkáit végzi.
1: Hát akkor dolgozik, igen. Tehát te köszönjük, hogy velünk vagy.
0: A TikTokról egy üzenet, Geri, te is jössz Pulmex buliára, kérdezi Kingus 2004. Olyannyira megyek, hogy mi egy külön különítménnyel érkezünk majd jövő héten pénteken.
1: Erről van szó.
0: Nem viccelünk.
1: Igen, még nem is meséltem itt a Rádió 1-es hallgatóknak, hogy jövő hét pénteken, május 29-én lesz az első saját pop-upos rendezvényem Budapesten a belvárosban. Erről bővebb infókat megtaláltuk a Facebookon, Electric Moment az esemény címe. Úgyhogy nagyon komoly house hangulattal várok majd mindenkit. Meghozzuk ezt a nyugati

0: Tei Nagy Rádió egy születésnapi fesztiválon holnap ilyenkor már az After Party megy ezerrel. Ne felejtjétek, délután 5-kor startol az élő közvetítés. Ha a külföldi fellépőket, Szirölt, Szemfeltelt, a Switch Discót és Accentet szeretnétek látni, akkor gyertek korán, mert hogy ők egészen este 10-ig már befejezik majd a fellépésüket. Úgyhogy szerintem érdemes 5-re odaérni. Az a tuti.
1: Igen, igen, és most kijavítanálok, ugyanis azt mondtad, hogy holnap, de...
0: Jézus, azt mondtam, hogy holnap,
1: igen,
0: holnap,
1: nem holnap lesz, holnap vasárnap lesz.
0: Igen, Jézusom,
1: igen, csak a minden éjfél van, azért gondolom.
0: Nem, holnap után lesz a buli, vasárnap, pünkös vasárnap. Ugye a Budapest Parkban várunk nagyon sok Rádió 1 hallgatót a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Megyünk tovább.
1: És megyünk tovább, jön az következő sajátom, amit egy 2003-as Tech House klasszik dolgoztam fel, igazából egy kicsit klubosabb hangulatban, és imádjátok, szeretitek, hallottam, hogy sok kollega is játsza a magyarországi éjszakákban, úgyhogy innen is köszönöm mindenkinek a szupportot. Hamarosan érkezik a következő, de addig folytatásként Szentkeszőt, Coolmax, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: beszédhangja, az viszont mindent visz. Nem tudom, van-e valaki, aki még nem hallotta?
1: Azt imádjuk. Hello, Hypaton!
2: Hey, my name is Hypaton. Listen to Pulmax on Radio 1 in The World Is Mine radio show.
0: In The World Is Mine. Mint a pakisztáni lenne, de nem olasz. Nagyon szeretjük, fantasztikus zenéket csinál. Ő volt tehát Hypaton. Sziasztok, olyan jó a műsor, hogy három szanakszor sem tudnék elaludni, úgyhogy elkezdtem főzni, és majd jól bekajálok. Írja jó. Valaki.
1: Hova menjünk? Mi a cím?
0: Olyan
1: mi lesz
0: jó a
1: menü?
0: Műsor, hogy három szanakszor sem tudnék aludni. De jók vagytok. Ez nem érvényes. Vannak. Minden eljátszott track után tudnék valami dicsérő üzenetet írni, de haladnom kellene a Photoshopban, úgyhogy Pulmax, léci, ne csináld ezt velem, üdvözlettel, Barni.
1: Jó, hát akkor mindjárt abba hagyom, mit éjfélkor már le is húzom. Tehát, hogy ilyen kommentet ír.
0: Sziasztok, ha ilyen jó zenék lesznek a születésnapi bulitokon, haza sem jövök majd, üzeni Messi. Messi, hát akkor nem fogsz hazajönni.
1: Hát én ennél amúgy még jobbakat fogok játszani, ott egy kicsit gyorsabb tempót fogok hozni magammal. Ugye hajnél kettőkor azért másabb, mint mondjuk most itt 11-kor, ugye még csak warm-up-olunk itt a hétvégére, de ott aztán igazán belecsapunk, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel ott, illetve jövő hét pénteken a saját rendezvényem men az Electric Momenten, ami amúgy elfelejtettem az előző konfnál mondani, hogy egy teljesen ingyenes daytime rendezvény.
0: Wow.
1: Úgyhogy várok tényleg mindenki sok-sok szeretettel, Budapesten a belvárosban lesz, úgyhogy szupi, szupi Geri is jön, úgyhogy lehet tőle autogramokat kérni. Azért hívtam, hogy legyenek emberek, akik miatt jönnek.
0: Nem, ez egy jó buli lesz, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy erre elmegyünk mi is a barátokkal. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, Pulmax-el jön a finálé, az utolsó 10 perc.
1: És akkor rá is kapcsolunk, nem hagyunk senkit cserben, úgyhogy a tempót azt továbbra is nyomom. Így Alesso, Joa, Turn Up The Bass, egy fantasztikus új megjelenés ezen a Rádió Egyeni folytatásként a World Is My Radio Show-ban.

0: Rufus the Soul és az In the Moment Pull Max mai záró trackje volt ez a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Tényleg jó kis nyári naplementis vibe-ja van ennek a zenének, üzeni Kinga. Kinga, minden szabad, igaz?
1: Így van, ez a kedvenc zeném, és az In the Moment címe, és erre neveztem el a saját rendezvényemet is, ugye, amit már itt promóztunk az előző megszólásoknál, amit május 29-én lesz megtartva, ez lesz az első ilyen pop-up rendezvényem, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel.
0: Stefániát a szempürével és Kovi Ubival, Tibim úgy horkol, hogy tényleg nem lenne elég három szanax, hogy aludjak. Ezért a zaba. Jucus.
1: Jó, sziasztok!
2: Hú, szegény Jucus!
1: Úgy fel kell nyomni a hangerőt, és nyomatni kell az adást.
0: Imádom a hallgatóinket. Nagyon jól indul nálunk a hétvége. Pull Max, isteni volt a péntek, pacsi. Nagyon szépen köszönjük. Holnap után Rádió 1 születésnapi fesztivál Budapest Park, délután 5-től mi már kezdjük az élő közvetítést. Érdemes korán jönni. 4 külföldi fellépő lesz, 3 színpadon mennek az események, lesz after party. Nagyon sokáig ott vagyunk, és irgalmatlanul nagy buli lesz.
1: Így van, és érdemes sokáig is maradni. Hajnali 2-től fogok zenélni, és nagyon finom house zenékkel készülök, úgyhogy oda fogunk csapni rendesen. Szerintem Geri is ott lesz már, úgyhogy gyertek minél többen majd akkor is.
0: Ott találkozunk. Várunk titeket, és ne menjetek sehová, jön a Stadium X.
1: Így van, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy nagy levegőt.
4: Egész Magyarország.

0: hey, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az Exxaur, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exxaurt már is a saját felvétellel kezdjük. Érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk. Utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Essellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az Exxaur velünk a Stadium X-el.

mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik a Go. Maradjatok velük!

ismét egy saját felvétel bőrgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább, jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk, ez lesz a Last Appals. Ez Zach Sire velünk a Stadium.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Így utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Gold is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál, a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvencek viszont nálam is bekészítve. Most Kashmirrel indítok, ez a Wild Ride már.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, holnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor startolunk elképesztő line-uppal, az összes Rádió 1 DJ-vel és olyan világsztárokkal, mint Sam Feld, a Swiss Disco vagy éppen Cyril. Ő pedig most két ó, mert hogy a legnagyobb kedvenceket hozzuk továbbra is megállás nélkül.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknak jövő héten pedig vadió játéka indul, az elfűrészel dalok játéka. Fel kell ismerni szétfűrészelve is az igazi mai slágereket, de egyfelől szerintem menni fog, másfelől pedig nem kérdés, hogy nagyon menő ajándékok lesznek Balázséknál. Minden info a radio1.hu-n. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc az igazi mai slágerek között. Ray Dalton,

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

egy csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet is Rádió 1 DJ-t készítette Lótfi Begi, aki ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, közvetlenül Kuki után 17:30-tól a nagy színpadon, de az összes Rádió 1 DJ jön. Most meg Calvin Harris a folytatásban, Ellie Goldinggal, ez az Outside itt a Rádió 1-en. Look out.

megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.